0: Morgen.
1: Buenos Morgen!
0: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj I. és Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6

0: kávé előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
1: Kávé helyett is.
0: Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztősója. Tarts minden hétköznap reggel I és Rolanddal.

következő sláger garantáltan magyar. És garantáltan fülbemászó. Ez a Forrás Rádió. Mindig veled. Ó, egyszer

ismerős dallamokra vágysz, Forrás Rádió, csak slágerek!

kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója, I. és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól

0: Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.
1: Nem vagyok más.

XS vagy, én meg XXXXXXL. Beszéljetek rólam nyugodtan, az is haszon. Nem csak gyerek vagyok, tesó, nekem van is. Forró ez a vas, addig kell ütni, addig. Három csíkes, felhúzom a csajt úgy, mint az Adidas.

0: napok. Na húzzatok innen, aludjatok. Kamu Maluma, anyukat Bence, na meg falunapok. Tanuljatok, imádkozzatok, hogy tényleg szarú vagyok. Hazajött az uratok.
1: Sicina!
0: Napulcsó!

Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban.

0: cuki.
1: Most fogjuk a labdát, majd szépen eltöri.
2: Ja, azt is lehet. De azt is, hogy inkább megmutatod azt az összes mozdulatot.

0: amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a forrás

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a Forrás Rádióban.

0: hangerőt fel, jön egy újabb hazai kedvenc. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

0: fölva. Ezen démonnak ezer egy rúzs foltja.
1: Olyan furcsán nézel rám, összecsúszott kék szempár, lassan akad a szádból szivárgó szó, de maradj. Most én

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz.

0: kocsiban ülve,
1: vagy már otthon pihenve is,
0: lehet koncert.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután
0: 5-től este 7-ig.
1: A dallamtapadás garantált. Csak slágerek.
0: Ez a
1: Forrás Rádió.

engem 4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja egy olyan szöveg.

0: hozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgést. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolunk nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Na hát csoda jó reggelt kívánok mindenkinek, ez a Forrás Rádió és a Forrás Hétvége, a mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok. Egész nap találkoztatunk, hiszen itt reggeltől egészen délig egyig majd azért ugye leszünk a stúdióból, aztán pedig majd Tatabányáról, a Gyémántfürdőből jelentkezünk, majd strandturnénk következő állomásáról, szóval mozgalmas lesz. Tartsatok velem!

hegyeken túl Olá Gergővel közösen Amiatható címmel itt a Forrás Rádióban. Csak slágerek. Jól telik a vasárnap reggel? Hát próbálok én is felpörögni. Tudom, picit nehéz, de hát azért ilyenkor buli után, vagy éppen vasárnap reggel csak úgy egy nyári szép reggelen, mint amilyen a mai is, szerintem az ember igyekszik összeszedni magát. Meg persze mi is összeszedjük nektek a legjobb slágereket. Itt teszünk most is. Például Ivvel és Sean Paul-lal jön

Some Kind of Feeling. Hát nekem is van egy olyan érzésem, hogy mintha már jártunk volna itt, már legalábbis Busti és Wankamalt és hát persze Yates dalánál. Egyébként 2025-ös a dal, úgyhogy van rá példa, vagy lehetett rá példa, hogy ez azért párszor pörgött már. Csak slágerek közül válogatunk azért ezen a hétvégén is, csak azért is, hogy még inkább kellemes legyen a vasárnap reggeletek is, úgyhogy nyugodtan sikítsatok, ha úgy van, akár némán is, vagy akár ásítás formájában is, de azért ez az mondjuk olyan ébresztő fajta ásítás legyen, tudjátok, ez az ember nyújtózkodik, ásít egy nagyot, aztán pedig belevág a napba, mondjuk olyan lendülettel, mint amilyen a Scream, Timbaland és Kenny Hill.

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: Vasárnapi nyugi a terep, egyelőre legalábbis az autópályán és környékén. Nagyon remélem egyébként, hogy ez továbbra is fennmarad, azért tök jó lenne erről beszélni, hogy nem beszélünk róla. A közlekedési információk kapcsán tehát azt tudom nektek elmondani, hogy egyelőre a vasárnap reggeli nyugi előnyeit élvezhetitek megyeszerte, legyen szó autópályáról, főútról, kisebb útról, tök mindegy, merre megyünk, egyelőre minden nyugis, remélhetőleg ez így is marad. Közlekedési információkat természetesen továbbra is szívesen és köszönettel veszünk, azt pedig tudjátok, hol küldjétek. 0620 918 918-et. Nagyon szépen köszi, balesetmentes, jó utat!

Ezt a slágert tuti hallottad már. És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled. Én

0: oldalán. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Végre közeledik.
2: Ismét beköszön a spórolás napja Vértes Centerben. Az akciós kuponokat keresse az ingyenes Vértes Center Világa magazin nyári számában, és vásároljon kedvezményes áron.
3: Ne feledje, a kedvezmények csak adott napon érvényesek. A legközelebbi kuponbeváltási nap
2: augusztus 12-e szerda. Részletek a magazinban, valamint online felületeinken.
1: Vértes Center. Éj színesen!
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva reggel 9 óra, üdvözlöm Önöket, szép vasárnapot. Baka András jelöli a Tisza köztársasági elnöknek. Hivatalosan beszüntette magyarországi tevékenységét a bolgár Robinson Tours. Emlékprogramot indít Tar Béla tiszteletére a Szarajevói Filmfesztivál. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofon mögött Szabó István. Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt parlamenti frakciója. A Tisza szombaton titkos szavazással hozta meg a döntést. A jelölt jogtudós főiskolai tanár, az állam és jogtudományok kandidátusa, az államigazgatási főiskola egykori főigazgatója és 2 cikluson át az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája volt. A legfelsőbb bíróság vezetését követően a kúria tanácsvezető bírájaként dolgozott. Hivatalosan beszüntette magyarországi tevékenységét a bolgár Robinson Tours, amely csődbe ment. Az utazási iroda hivatalos bejelentést tett Budapest főváros kormányhivatalánál, hogy megszünteti magyarországi tevékenységét, ezért a kormányhivatal törölte a határon átnyúló szolgáltatás nyújtás keretében Magyarország területén utazás szervezői és utazás közvetítői tevékenységet végző vállalkozások nyilvántartásából. Ezt megelőzően az illetékes bolgár hatóságnál, valamint a fizetésképtelenség elleni védelmet biztosító társaságnál is megtették a bejelentést, amit az iroda dokumentumokkal igazolt, írták a közleményben. Hosszú távú emlékprogramot

0: itt a januárban 70 éves korában elhunyt Tar Béla magyar filmrendező tiszteletére a Szarajevói Filmfesztivál. A kezdeményezés a rendező egykori tanítványainak filmjein keresztül kíván emléket állítani a világhírű alkotó munkásságának. Tar Béla hosszú éveken át szoros kapcsolatot ápolt a Szarajevói Filmfesztivállal. A rendezvény 2006-ban életművéből rendezett válogatással tisztelgett előtte, 2013-ban pedig átvehette a fesztivál tiszteletbeli Szarajevó szívedíját. Egy évvel később a nagyjátékfilmes versenyprogram nemzetközi zsűriének elnöke volt. És végezetül sport, a Ferencváros 2-1-re kikapott a koszovói Mitrovicától a női labdarúgó bajnokok ligája selejtező Óbudai tornájának a szombati helyosztóján, és negyedik lett, így az Európa kupában sem folytathatja szereplését.
1: Időjárás.
0: A hétvégén folytatódik a forró nyári időjárás. A délutáni órákban 30 fok feletti hőmérséklet várható, helyenként 35 fok közelébe is emelkedett a hőmérő ikonyszála.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig
2: veled. Hát most már mindenkinek hasára süt a nap. 9 óra van, vasárnap, azért már ilyenkor éledeznek az emberek. Tudom, hogy ti magatok is. Hát sok szeretettel köszöntelek titeket a Forrás hétvégében, ahol most lehet üzenni továbbra is, mert 9 óra most már elmúlt. 0-20-9-1-8-9-1-8-5. Az én üzenetem pedig az, hogy érezzétek jól magatokat ezen a csodás hétvégén. Most például a Sofia Giant.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, csak slágerekkel. Beyoncé és a Texas Hold'em után pedig egy újabb kiváló dal érkezik, ezúttal pedig a világbajnokságot idézzük fel ezzel, hiszen Shakira és Bonoboy hivatalosan is a FIFA világbajnokságának volt az előadója, és hát a betétdal a Die Die, az pedig annak a hivatalos dala. És egyébként szerintem ez jól sikerült VB dal volt, nem úgy, mint a 4 évvel ezelőtti, azt ugye el lehetett ereszteni, de ennek volt egy kis ereje, amit én nagyon szerettem. Úgyhogy tök szívesen hallgatom meg megint csak. Hát itt van Shakira és Bonoboy, ez pedig a Die Die.

0: Sarah Connor és a Bounce itt a Forrás Rádióban csak slágerekkel. Egy időpont pedig a Buenos Morgan időpontja reggel 6-tól 10-ig, azaz, amit egyezzetek meg. Ugyanis itt vannak a vidám dolgok, meg hát alapvetően hát azt gondolom, hogy ébredések kicsit kellemesebb így egy jobb hangulattal, de hogyha valamiért lemaradtatok volna az elti adások bármelyikéről, akkor kicsit a nyári fűtést visszahozzuk nektek, mert hogy van ilyen, mégpedig a Buenos Morganből. Márhogy nem a nyári fűtés van ott, de azért arról is szó van.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Viszont hoztam egy hírt még a végére, amit el akartam mesélni, ez lesz ma a nap híre, és hát én tegnap megszakadtam otthon, mikor ezt olvastam. Egyrészt nagyon sajnálom azokat, akik ebben részt vettek, másrészt annyira morbidul vicces a dolog. Képzeld el, hogy az történt, hogy tegnap beindult a fűtés egy panelházban.
3: Szerencsétlenek!
2: Vasi panelben történt a dolog, amikor harmadfokú hőségriadó volt, 40 fokban elindult a fűtés ebben a panelházban, a Váci Mihály utca 30-ból jelentkeztek egyébként, hogy probléma van, és hát ugye a szombathelyieknél nem olyan hirtelen reagáltak a központban, tehát az történt, hogy hétfőn este beindult a fűtés, az összes radiátorcső elkezdte ontani magából a meleget, még ehhez képest is, ami amúgy is van, és hiába tekerték le szerencsétlen lakók ott a kis tekerőt, akkor is ugyanúgy fűtöttek a csövek.
3: Atya úristen, szerencsétlenek, hát gyakorlatilag szaunák voltak a lakások.
2: És képzeld el, fölhívták ott a központot, hogy azonnal csináljanak valamit, mert hogy ezt nem lehet elviselni a nagy hőség miatt, és akkor mondták, hogy hát majd hamarosan majd küldenek valakit, és akkor mondták, hogy nem, most küldjenek. Volt olyan, aki idős néni klíma nélkül, fűtéssel, bekapcsolt fűtéssel és kiskutyával próbálta átvészelni, és kedd délelőttre elhárították végül a problémát, de senki nem magyarázta meg, hogy mi is történt itt valójában.
3: Atya úristen!
2: Na hát ezt hogy csinálják? Már hogy ugye az van, nem, hogy itt ilyenkor elvileg nem állnak készen fűtésre a csövek, tehát hogy az télen is egy hónap még átállnak, meg beállítanak mindent. Ez hogy lehet?
3: Hát lehet, hogy még a szakembereket is meglepte a rendszer.
2: Semmit nem mondtak az okokról.
3: Ugye, nagyon durva. Tehát most gondolj bele, hogy eleve van bent a lakásban, nincs klímád, meg még akkor is, ha próbálod egy kicsit hűteni, lehúzod a redőnyt, stb. De hát akkor is, én nem tudom, 26-7-8 fok van, most erre még rányomják a fűtést, hát akkor ott ült például a szegény néni, meg a kiskutyája egy ilyen hát 30 plusz fokos lakásban.
2: Hát egyet lehet ilyenkor csinálni, mert ugye vannak ilyen helyek, ahova el lehet menni. Klimatizált helyek, amiket így hőségriadóban, meg ilyen harmadfokon el kiírnak, csak hát szegény néni most azt hol kutatja ki?
3: Hát igen, vagy még esetleg tudod, vannak olyan rokonok, akikhez át tud menni.
2: Igen, de közben meg az is benne van, mit reagált a szombathelyi távhőszolgáltató Kft., hogy benne van a hiba, tehát olyan nincsen, hogy valami nem hibásodik meg, és itt azt mondták, hogy jelen esetben a mechanikus elzáró szerkezet hibásodott meg, ezért az extrém külső hőmérséklet hatására a gravitációs áramlás útján a meleg víz sűrűsége kisebb, mint a hideg, és úgy beáramlott, tehát benne van a rendszerben, hogy hiba történik, de ez egy milyen szerencsétlen egybeesés.
3: Még jó, hogy azt nem mondták, hogy ingyen szauna, a szolgáltatást majd kiszámlázzuk a következő hónapban.
2: Az milyen lenne, hogyha a fűtési költségeket most itt meglátták a számlán, hogy jó, föltekerték a fűtést? Nyáron, amikor amúgy is nehezebben kezeljük?
3: Milyen kis puncut lakóközösség? Na, ennek meg lesz az ára.
1: Buenos Morgan! Minden hétköznap

Trendben is szerepelt ez a dal, Tyler és a Walter itt a Forrás Rádióban. 2024-ből szólt a dal, ti pedig továbbra is a legjobb slágereket kapjátok, csak slágereket, és fel is idézünk múltbéli dalokat, például Eminemmel. A Real Slim Sherry ez pontosan ez a kategória, ami egyébként 2000, vagy inkább talán egy picit még 99 slágere volt, ezt fogjuk most meghallgatni, aztán pedig JD és James Hype is tiszteletét teszi, mielőtt Pisti hozná a híreket, úgy

0: Ken a Silva és a King of My Castle, ti pedig a Forrás Rádiót hallgatjátok, csak slágerekkel, ezen slágerek közül pedig a következő órát nem más, mint Be My Close indítja. Mindjárt szól a Dream About You, de csak is a hírek és Szabó Pisti után. Azért adat mutatom.
1: Két óra, amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
2: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Spóroljon a Stúdium étteremmel. Előre megrendelhető heti menő 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit. A Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt akár 1900 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon.
4: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
5: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
4: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makedgyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
6: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár?

0: Ne feledd, a helyszín Gasztroudvar Tata a régi rutin tampája területén. Ott a lég.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délelőtt 10, üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! Az elmúlt héten volt a legtöbb nagy kiterjedésű szabadtéri tűz idén Magyarországon. Rövidebb tanórákat javasol a szaktárca az alsó tagozatos diákok oktatásában. A Tatai Városházán ülésezett a Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó István. Az elmúlt héten volt a legtöbb nagy kiterjedésű szabadtéri tűz idén Magyarországon.

0: Országon, amelyekben hárman életüket vesztették, között az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője még tegnap az MTI-vel. A Katasztrófa Védelem honlapján szereplő információk szerint a Baranya vármegyei Cserkúton, valamint Komárom-Esztergom vármegyében Esztergomban egy-egy hétvégi ház és a körülöttük lévő ajnövényzet, illetve összehordott szemét égett. Az épületek átvizsgálásakor mindkét helyen holttestet találtak a tűzoltók. Rövidebb tanórákat javasol a szaktárca az alsó tagozatos diákok oktatásában. Javaslatcsomagot juttatott el Kókainé Lányi Marietta, közoktatásért felelős államtitkár az iskoláknak az alsó tagozat gyermekközpontú megújítása érdekében. A 14 pontos dokumentum egyebek mellett 35 perces tanórákat javasol, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium az MTI-vel. A közlemény szerint a Legyen élmény a tanulás című javaslatcsomag célja, hogy a tanulás élményszerűbbé váljon, az iskolai mindennapok pedig jobban igazodjanak a gyermekek életkori sajátosságaihoz. A Tatai Városházán ülésezett a Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács. A kistérségek polgármesterei ezúttal elsősorban a versenyképes járások program kapcsán egyeztettek. Az ülés napirendje egy olyan közbeszerzés kiírására vonatkozott, amely komplex tervezési feladatok elindításáról szól. Ezzel kapcsolatban Mikl József polgármester, a társulási tanács elnöke elmondta, ez Tatán érinti a Günther Aréna mellett egy új parkoló építésének tervezését, egy kistérségi közlekedésbiztonsági koncepció és egy kistérségi kerékpárút koncepció elkészítését, valamint településkapuk és gyalogos átkelőhelyek létrehozását is. Rendhagyó dolog történt tegnap Budapesten. A vaddisznót ütött el a metró a Kossuth téren. A katasztrófa védelem közölte, hogy a 60 kg-os állat beszorult a metró vezetőfülkéje alá. Az ütközést túlélte, de végül egy vadászt lelőtte. Az eset miatt órákig nem közlekedett a metró a fővárosban.
1: Időjárás.
0: A hétvégén folytatódik a forró nyári időjárás. A délutáni órákban 30 fok feletti hőmérséklet várható, helyenként 35 fok közelébe is emelkedett a hőmérő ikonyszál.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Köszönöm szépen az információkat Pistinek, és természetesen ebben az órában is hozom nektek a kiváló slágereket. Hogyha már itt tartunk a kiváló slágerek, akkor ebben az órában is lehet mellé üzenni 0620 978 978 5-ös SMS és Viber számunkon. Amivel és akivel pedig már is folytatjuk, az nem más, mint Be By Close, jön a Dream About You.

Before You Love Me, jól ismerjük a dalt, Marshmello és Jonas Brothers közös, itt a Forrás Rádióban csak slágerekkel. Ezen slágerek között pedig természetesen a következőkben is találkozhatok rendkívül kiemelkedőkkel, például Kungs és Teofilus London közös a Galaxy, valamint Alok és az All By Myself is szól. Itt a Forráson, ne menjetek sehova!

0: szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A heti Buenos Sporgen válogatásból természetesen most is jár a friss adag, aztán hogyha ez is megvan, akkor hogy jár még mellé kiváló sláger Dasha, és a Nadedi Sparri érkezik mindjárt itt a Forrás Rádióban. Maradjatok velünk!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk! Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban!
2: Na, legyünk inkább hajótöröttek, jó?
3: Jó, a nyaralási anomáliákkal folytatjuk. Van több
2: hát Robinson
3: ezekből.
2: Tours, na, hát gondoltam.
3: Hogy lehet így elnevezni egy utazási irodát, hogy Robinson Tours?
2: Igen, nem túl biztató jövőkép. Az miért? Az igazság.
4: Van ilyen utazási iroda?
3: Volt.
4: Már nincs,
3: igen. Hát figyelj.
2: Van csak felszámolás alatt.
3: Igen. Ajánljuk a hajóutakat a Titanic Cruise-on. Vannak ilyen...
2: Tényleg lehetne még
3: a garantált jó utazások. Robinson utazási irodáról azt lehet tudni, most már egyébként előjöttek a magyar érintettek mindahányan, hogy egy balkáni tengerparti utazást ígértek, és volt olyan magyar társaság, ahol például 23 embert befizettek erre, és 4 millió forintot bukott a csapat azon, hogy gyakorlatilag közölte ez az utazási iroda, hogy sorry, fizetésképtelenek vagyunk, csődbe mentünk.
4: Jó, de ez Bulgária, tehát 4 millió forintból 40-en utaztak volna.
2: Igen, Bulgária, Montenegróba is ugye mentek sokan, igen. Tehát most a Robinson Tours mit tud felajánlani? Egy röplabdát rajta egy izével, smiley-val? Tehát, hogy körülbelül ez lesz a kárpótlás.
3: Az milyen, a bolgár bejegyzési társaság levélben azt közölte, hogy már nem rendelkezik a szükséges pénzügyi eszközökkel vállalt kötelezettségei teljesítéséhez. Bocsi!
2: Igen. Sorry, csődbe mentünk.
4: De az megvan, hogy az utazók azok ugye charterjárattal mentek volna, és kaptak egy nappal előtte egy SMS-t, hogy hello, ne menj ki a reptérre, mert nem lesz mivel menned. Tehát, hogy azért ez egy durva helyzet, főleg, hogy azt gondolnád, hogy egy utazási iroda az bevét téged. Tehát, hogy amikor ugye, nem tudom én, te foglalsz valamit a neten, azt az utolsó pillanatban vissza tudják mondani bizonyos felületeken. Ugye a nagy szállásfoglaló portálokon. De hogy elvileg egy ilyen utazási irodának van hitele ilyen szempontból, tehát tudod, hogy most minden el van rendezve az utazásoddal, aztán meg kiderül, hogy mégsem. Egyébként itt az idő, hogy coming out-oljak gyorsan, mert én egyébként szerdán jöttem Bulgáriából.
3: Na, magad szervezted, vagy?
4: Magam szervezte, hétfőn mentünk a barátnőmmel, szerdán érkeztünk, és azt képzeljétek el, hogy konkrétan olcsóbb volt, mint hogyha Magyarországon tartózkodtam volna. Tehát 10 000 forintos hotelszoba, bementünk a boltba, vásároltunk az élelmiszerboltban üdítőket, csokit, én vettem egy ilyen 2 decis ilyen mentolos 40% alkoholtartalom feletti, nem tudom milyen izét. Jól bevásároltunk, és 1700 forintot sikerült a kasszánál fizetnem, úgyhogy én holnap megyek vissza, ne vicceljetek.
2: De várjál, az a kemény, egy hónap a húgom most kint van, szerintem mindjárt ráírok, hogy halló,
3: mit hozzon?
2: Haza tudsz, nem, ja, egyrészt, hogy mit hozzon. Ezt majd adáson kívül ezt a 40%-os, hát majd mondjad, meg hogy haza tud-e jutni.
3: De akkor mi került ezen 4 millióba? Már hogy ezen az úton?
2: Hát például a 23 embernek az
3: hát jó,
2: az
3: de hogyha tényleg ennyire olcsó az egész.
2: Hát Bulgária olcsó, igen.
4: Az nagyon olcsó, tényleg. Brutális. Én tényleg nem hittem el az árakat.
2: Mindjárt visszamondod a jövő heti nyaralást, és nézel Bulgáriát?
3: Azt tuti. Azt nem értem itt ebben, hogy mi visz rá bárkit arra, hogy egy helyi utazási irodával menjen Magyarországról. Tehát akkor nem alap az, hogy egy magyar utazási iroda útját választod?
2: Hát mondjuk egyébként ezt én sem értem. Tehát, hogy én nem szoktam utazási irodával utazni, bevallom. Nagyon ritka. Vannak olyan úti célok, ahová érdemes azzal menni, ahol zömében ilyen all-inclusive helyek vannak, tehát mondjuk Dominikára érdemes ilyennel menni, Törökországba, tehát ott kedvezőbben jössz ki. De alapvetően, ha ilyen van, akkor is nagy utazási irodával kell menni, amiről tudod, hogy azért az nagyon kis eséllyel megy.
3: Itt valaki azt hitte, vagy valaki meg volt róla győződve, hogy a balkáni üzletemberek megbízhatóak.
2: De arról híresek, igen. Én még nem láttam a Macskajaj című filmet szerintem.
1: Buenos morgen! Minden hír.

Na, drága hallgatók, az van, hogy hamarosan elérkezik az a pillanat majd, amikor éppen kilátogatunk a tatabányai gyémánt fürdőbe, mert hogy ott leszünk ma délután 1-től, és egészen 6-ig ott leszünk veletek, úgyhogy érdemes lesz megint velünk tartani, mert személyesen is találkozhatunk, úgyhogy gyertek, találkozzunk ott személyesen, és hogy hozzuk nektek a slágereket majd ott a helyszínen is. Most viszont én azt mondom, hogy egyelőre innen a stúdióból is érdemes azokat a dalokat meghallgatni, amelyek hátra vannak a hírekig, meg Pistiig, úgyhogy jön a Barry Zolli és a You've Got the Love.

0: 7 Seconds, James Hype, itt a Forrás Rádióban csak slágerekkel. Ezt az órát le is zárhatjuk, úgyhogy indítsuk a következőt, Pisti után persze. Alessandrával és a Toszkánával indítunk, mindjárt mutatom.
1: Ez az egyetlen meccs, ahol nincs les és nincs piros lap. Csak slágerek és sport! Hallgasd az ittszert a Forrás Rádió sportmagazinját Íj és Rolanddal! Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: hírek a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délelőtt 11, üdvözlöm Önöket. Pénteken többször állt és lassult a vonatközlekedés vármegyénkben. Mondom, hogy miért. Újraindult Catania repülőterének forgalma. Amerikai légióssal erősített az Ocean Lion oroszlányban. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei. Itt és most a mikrofon mögött Szabó István. Augusztus 7-én pénteken többször állt és lassult a vonatközlekedés vármegyénkben. Volt, hogy a délutáni Railjet vonatra több mint 2 órát kellett várni Tatabányánál. Először egy szerencsétlenség okozott fennakadást, amikor a Bécs felől érkező Hegyeshalomból 13 óra 38 perc kora keleti pályaudvarra továbbindult Liszt-Ferenc Eurocity Győr-Szent Iván után elütött egy kerékpárost. Majd nem sokkal később megdobálták a Győrbe tartó S10-es személyvonatot Tatabánya előtt. A vonat rongálás miatt a szerelvény nem közlekedett tovább, a mozdony szélvédője pókhálósra tört, több ablak is betört. Tilos lesz a vadon élő állatfajok és hibridjeik beszerzése, szaporítása, tartása, betanítása, bemutatása és cirkuszi előadásokban való szerepeltetése 2027. január 1-e után, közölte Magyar Éva kormányszóvívő a kabinet döntését ismertetve Budapesten. Az elmúlt években egyre erősebb társadalmi és állatvédelmi elvárás jelent meg azzal kapcsolatban, hogy vadon élő állatokat ne használjanak cirkuszi produkciókban. Európában is egyértelmű a tendencia, hogy a tagállamok korlátozzák, vagy meg is szüntetik a vadállatok cirkuszi szerepeltetését. Újraindult Catania repülőterének forgalma, amelyet az Etna vulkán kitörése miatt

0: zártak le, közölte a nemzetközi légikikötőt üzemeltető cég. Egymás után az Etna két különböző kráteréből tört elő a láva, amit gázok és vulkáni törmelék alkotta felhő kísért. A péntekre viradó éjszaka újra aktívá vált vulkánt folyamatos megfigyelés alatt tartják. Az Etna hamuja több közeli település utcáját belepte. És végezetül sporthelyből, amerikai légióssal erősített az OSE Lions oroszlányban. Rayshon Malik Harrison, a férfi kosárlabdai vonalban szereplő klub hivatalos közösségi oldalának tájékoztatása szerint az előttünk álló szezonra írt alá Forrai Gábor együtteséhez. A klub közleménye kitért rá, a 193 cm magas amerikai hátvéd pont erős játékával, atletikusságával és sokoldalúságával hívta fel magára a figyelmet.
1: Időjárás.
0: A hétvégén folytatódik a forró nyári időjárás. A délutáni órákban 30 fok feletti hőmérséklet várható, helyenként 35 fok közelébe is emelkedett a hőmérő ikonyszála.
1: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Egy újabb óra indul ebben a pillanatban, sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Forrás Rádió mikrofonjánál, Bálint Lászlót halljátok. Ebben az órában is velem tartottok, sőt, mi több a következőben, és egyébként akkor licitálj még tovább, hamarosan majd a Gyémánt fürdőben találkozhatunk. Egy órától ugyanis ott leszünk Kína helyszínen, a részletekkel pedig nem sokára jelentkezem, ne menjetek sehova!

Serió csak slágerekkel, és tudjátok, hamarosan kiköltözünk a Gyémántfürdőbe is, úgyhogy tényleg mi is már itt szedjük a cókmókunkat közben, tehát remélhetőleg ti is minél többen kint vártok majd ránk. Én is most már bekészítettem itt a kis fürdőszerkómat, úgyhogy tényleg hát alig várom már, hogy én is csobbanhassak egyet. Még gyorsan, mielőtt itt hát elkezdenénk majd a játékokra fókuszálni, meg persze minden egyéb jóra, úgyhogy várom benneteket természetesen ma is a strandturnén, amelynek mostani állomása tehát a Tatabányai Gyémántfürdő. It's okay, I'm okay, ez viszont a Tate McRae-dal, ezzel

0: Groove, itt az ideje napfénytetőnek bőségesen, viszont a Buenos Morgánban is érdemes időnként szemelvényezni újra meg újra. Kicsit a babonákra térünk ki a következő percekben.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: És mi a helyzet a herékkel, a négy levelű lóhere?
3: Ezt mondjuk jó, hogy kijavítottad. Tehát,
4: én nem hiszek a herékben.
2: Csak azért, mert például volt egy ilyen kis ajándékcsomag, azt a Szerencsejáték ZRT készítette össze, és abban volt olyan mag, amit hogyha elültetsz, akkor négy levelű lóherekkel ki belőle, tehát manipulálható a dolog.
4: Na, az kemény, nem. Én ez abban nem nagyon... Gyerekként persze nyilván, hogyha olyat talált az ember, akkor örült neki, de aztán ezen kívül semmi. Nálunk is tényleg a lencse. Tehát, hogy ja, a lencse. Ha nem kapunk, akkor áthívjuk a Lencse Lacit. Tehát, hogy azért valaki legyen.
2: Vagy a Lencse lány, nem?
4: Nálunk is tényleg a lencse. Tehát, hogy ja, a lencse. Ha nem kapunk, akkor áthívjuk a Lencse Lacit. Tehát, hogy azért valaki legyen.
2: Vagy a Lencse lány, nem? Jó, vannak itt megoldások. Egyébként nézegetem, hogy még milyen babonák. Van, aki azt írja, hogy itt a nagymamája volt nagyon babonás. Mit adsz tovább a gyerekednek? Az még egy nagyon nagy kérdés, de igazából valahogy, hogyha az van, hogy bármelyikről megfeledkezel, úgy se lesz semmi. Tehát, hogy igazából szerintem itt csak a nép összepárosított dolgokat, hogy mit tudom én, ha megcsókolom a kémény seprőt, akkor szerencsém lesz.
3: De neki meg kell a gombját.
2: Ja, azt kell?
3: Dörzsölni, nem?
2: Meg kell nyalni a gombját.
4: Hát figyelj, Kitty! Nem tudom, hogy a kémény seprők mennyire közvetlenek.
2: Dörzsöltél már kémény seprőt?
4: De szerintem, ha máshol dörzsölöd meg, lehet, hogy azt sem veszi zokon. Ha mi dörzsöljük meg máshol, azt már lehet, hogy inkább zokon veszi.
3: Panna írja. És ez nem lesz kormos.
2: Igen, Panna írja, hogy körbesöprés. Ezt nekem mondták igen. Lányok meg, hogy azt a szélére, sarkára nem ülsz, hogy valami
3: igen,
2: ilyesmi.
3: Mert nem mész férjhez, igen. Igen. Én soha nem ülök. Na mondjuk ez... tényleg babonás vagyok.
4: Na, most kiderül is.
3: Tényleg.
4: Azt se szereted, ha körbesöpörnek?
3: Nem.
4: És a körbe porszívóznak? Körbe szívnak.
2: Nekem volt egyébként olyan lány ismerősöm, aki kérte, hogy söpörjük körbe. Minél többször.
3: Tényleg?
4: Ugye nem akart férjhez menni.
3: És nem ment férjhez?
2: Nem. Működik.
4: Akkor működik a dolog, persze.
2: Működik. Akkor ilyen, hogy nem tudom, Roland, neked sósan főz a feleséged?
4: Nem, finoman főz.
2: Finoman
3: ja,
2: főz.
3: Szerelmes,
4: fizetett politikai hirdetést
2: hallottam. Itt a szerelem faktor, tehát most vagy dicséred a főzés tudományát, vagy azt mondod, hogy szeret.
4: Hát ugye 13 éve vagyunk házasok, úgyhogy szerinted...
2: Figyelj, nálunk is tök jó otthon a nokedli, a múltkor is ettem két szelettel.
3: Na és a 13-as szám, ugye?
4: 13-as? Nem, na. Egyébként én abban se hiszek.
3: Azt amúgy én sem.
2: Ez nekem olyan fura, amikor kiadják a 13. emeletet, meg nincsen 13-as ülőhely, aha, meg ilyenek, tehát hogy az nekem furcsa.
4: És hotelekben például rendszeresen ez van, hogy nincsen 13. emelet, vagy...
2: 13. havi nyugdíjat ki kéne hagyni emiatt. Ez milyen nagy baj lenne.
4: És azért ők gyönyörűen, hogy bejelentenék, hogy bátor, eltöröljük, mert babonások vagyunk.
2: Micsoda indoklás. Nem, és ráadásul az a baj a legtöbb ilyennel, hogy amire azt mondjuk, hogy a szerencsét hoz, az másnál meg szerencsétlenség. Igen. Tehát, ez full össze-vissza van, aki a 13-asra esküszik.
3: Igen, nekem például a péntek 13-ek általában szerencsések szoktak lenni.
2: Jó, akkor hozzunk össze egy ilyen mega gigababonát szerintem. Mit tudom én, 13 fekete macska a kéményseprő létrájáról esik lefele esőben.
4: Közben valaki körbe söpri őket.
2: Egy lerakott táska mellett.
4: Igen, ott vannak a kések keresztezve,
2: amivel beleesik a macska, és még a kenyér is feje lefelé van.
1: Buenos Morgan, minden hét.

Kékek voltunk, Eiffel 65 a Blue-val itt a Forrás Rádióban, csak slágerek közepette, hamarosan pedig megyünk ki, fürcsizni, pancsizni és veletek együtt szórakozni, úgyhogy tényleg gyertek ti is, várunk titeket sok szeretettel a Gyémántfürdőben, hamarosan strandturnénk ott folytatódik ugyanis, és addig is persze hozzuk nektek a kiváló slágereket, amíg megérkezünk mi magunk is oda. Ez most Cyril és James Blunt nevéhez fűződik. Tears Dry Tonight!

0: volt ez az óra is, viszont ez nem oka arra, hogy mondjuk Pisti és az információk ne érkezzenek így most nagy hirtelenjében rögtön, úgyhogy át is adom a terepet Szabó István kollégámnak, és aztán pedig innen folytatjuk, mégpedig újabb slágerrel. A következő órát pedig nem mással indítjuk, mint egy híres teves formációval. Szó szerint, mert nem csak a Purple Disco Machine van benne, hiszen Benjamin Ingrosso és Neil Rogers is közreműködik a Honey Boy című dalban. Mutatom!
1: Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Végre! Közeledik!
3: Ismét beköszön a spórolás napja Vértes Centerben. Az akciós kuponokat keresse az ingyenes Vértes Center Világa magazin nyári számában, és vásároljon kedvezményes áron.
4: Ne feledje! A kedvezmények csak adott napon érvényesek. A legközelebbi kuponbeváltási nap
3: augusztus 12-e szerda. Részletek a magazinban, valamint online felületeinken.
2: Vértes Center. Éj színesen!
5: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
6: Mindenki hallja.
5: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
6: www.forrasradio.hu.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Mindjárt dél, jó étvágyat kívánok a vasárnapi ebédhez. Baka Andrást jelöli a Tisza köztársasági elnöknek. Hivatalosan beszüntette magyarországi tevékenységét a bolgár Robinson Tours. Emlékprogramot indít Tar Béla tiszteletére a Szarajevói Filmfesztivál. Jövök már is a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofon mögött Szabó Istvánt hallják. Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt parlamenti frakciója. A Tisza szombaton titkos szavazással hozta meg a döntést. A jelölt jogtudós főiskolai tanár, az állam és jogtudományok kandidátusa, az államigazgatási főiskola egykori főigazgatója és két cikluson át az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája volt. A legfelsőbb bíróság vezetését követően a kúria tanácsvezető bírájaként dolgozott. Hivatalosan beszüntette magyarországi tevékenységét a bolgár Robinson Tours, amely csődbe ment. Az utazási iroda hivatalos bejelentést tett Budapest főváros kormányhivatalánál, hogy megszünteti magyarországi tevékenységét, ezért a kormányhivatal törölte a határon átnyúló szolgáltatás nyújtás keretében Magyarország területén utazás szervezői és utazás közvetítői tevékenységet végző vállalkozások nyilvántartásából. Ezt megelőzően az illetékes bolgár hatóságnál, valamint a fizetésképtelenség elleni védelmet biztosító társaságnál is megtették a bejelentést, amit az iroda dokumentumokkal igazolt, írták a közleményben. Hosszú távú emlékprogramot indít a januárban 70 éves korában elhunyt Tar Béla magyar filmrendező tiszteletére a Szarajevói Filmfesztivál. A kezdeményezés a rendező egykori tanítványainak filmjein keresztül kíván emléket állítani a világhírű alkotó munkásságának. Tar Béla hosszú éveken át szoros kapcsolatot ápolt a Szarajevói Filmfesztivállal. A rendezvény 2006-ban életművéből rendezett válogatással tisztelgett előtte, 2013-ban pedig átvehette a fesztivál tiszteletbeli Szarajevó szíved díját. Egy évvel később a nagyjátékfilmes versenyprogram nemzetközi zsűriének elnöke volt. És végezetül sport, a Ferencváros 2-1-re kikapott a koszovói Mitrovicától, a női labdarúgó bajnokok ligája selejtező Óbudai tornájának a szombati helyosztóján és negyedik lett, így az Európa kupában sem folytathatja szereplését.
0: Időjárás.
1: A hétvégén folytatódik a forró nyári időjárás. A délutáni órákban 30 fok feletti hőmérséklet várható, helyenként 35 fok közelébe is emelkedett a hőmérő ikonyszála.

0: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és fia Skoda márka kereskedés támogatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Mi még mindig a Forrás Rádiót hallgatjátok. Sziasztok! Szép délutánt kívánok immáron mindenkinek, hiszen most már elmúlt dél. Így tehát hivatalosan is beléptünk a délutánba. Mi pedig hamarosan átvegyünk a Gyémántfürdőbe, és onnan fogunk majd egy helyszíni bulit tartani számotokra, úgyhogy érdemes lesz akkor is velünk tartani. Gyertek ki ti is, mi pedig már is folytatjuk egy újabb slágerrel.

Lélo! Na ne, hogy Tiestóval itt a Forrás Rádióban, csak slágerek közepette szól az imént idal, hamarosan pedig már tényleg helyszínen is találkozhatok velünk, a Gyémánt fürdőről van szó persze, viszont még mindig mehetünk tovább kiváló dalokkal közben, míg várjuk ezt az időt, például Taylor Swift-tel, Sacha Boyce-tel és Busta Rhymes-tel, és így is teszünk. Előtte viszont itt van Ray Dalton, szól a Blood Running! Lélia!

0: egy újabb kitekintés természetesen a Buenos Morgenre, aztán pedig innen folytatjuk majd Tóth Abigaillel, és Accenttel érkezik közösen a Sugar Daddy. Ne menjetek sehova!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Jön a jó kérdés, hogyha van olyan ruhám, amit csak 30 fokban moshatok, az szabad a 40 fokban szárítani. Igen, ez egy nagyon jó költői kérdés, szerintem szabad.
3: Igen.
2: Itt írják. Sziasztok, a panorámába is jó eső volt, Roland.
3: Na, igen.
2: Panorámába?
3: Igen. Panoráma lakópark.
2: Ja, bocsánat. Te gálos vagy, és ja, ez volt az East Side, West Side, tehát köztetek volt ez ilyen bandaháború, hogy a panorámára de ment a gál lakótelep, nem?
3: Nem, mi panoráma, az teljesen más a panoráma, az ott.
2: Az fönn, az a felső osztály, ez a rózsadom?
3: Az a, igen, a helyi burzsújdom, tudod.
2: Amit én lila akácköznek hívok?
3: Igen.
2: Értem. Akkor ez teljesen más osztály, tehát ti szóban nem álltok a gál lakótelepiekkel már, de te azért még emlékszel, honnan jöttél?
3: Én emlékszem, honnan jöttem, igen. Jó. Én járok a mai napig ott a gál lakótelepen is, én gáli gyerek vagyok, igen.
2: Tehát, mi a tartasz egy gálát?
3: Én bemutattam ezt a, úgymond, nem tudom, minek nevezzem ezt, ezt a karakterfejlődést.
2: Igen, és van az is, aki a panorámából esik vissza a gálba?
3: Nem tudom, de biztos van.
2: Hát ez nagyon jó. Oké, nekem mind a kettő szimpatikus, tehát én ilyen panelproli gyerek vagyok, én kifejezetten szerettem a panelban lakni, és szerintem ezzel kevesen vannak így, de én szerettem.
3: Igen, na hát én meg ugye a panelparasz gyereknek indultam, ugye a gál lakótelepen, körbe laktam a, nem is tudom hány
2: körbe
3: helyen.
2: Körbe laktam.
3: Hát figyelj, mert laktam hány helyen a gál lakótelepen? Négy.
2: Aztán, akkor te aztán tényleg mindent elmondhatsz. És elmondható, hogy előnyösebb helyekre kerültél? Tehát mit tudom én, a gál lakótelepen belül közelebb kerültél a vegyesbolthoz, vagy valami volt ilyen hierarchia a lakótelepen belül?
3: Hát ott a lakótelep közepén van egy szupermarket, vannak kisboltok is nyilván.
2: Na és ahhoz közeledtél, vagy távolodtál tőle?
3: Hát azt így körbe laktam gyakorlatilag, tehát hogy körbe táncoltam így az évek alatt.
2: Mai napig visszamész, van, aki még körbeugrál, hogy szia Roli!
3: Nem, figyelj, laknak ott egyébként így gyerekkori barátaim például.
2: És egy-ketten. Tudod, hogy mi van a lakásokkal, amik belaktál? Tehát tudod nagyjából, hogy, mert én tudom, én Budaörsön, ahol a panelban előbb vagy ezelőtt laktam, ott tudom, azt az ilyen tévés lakás volt még a kezdetek kezdetén. A Szalóczi Pali is lakott pont abban a lakásban, vagy egyel fölötte, vagy alatta, amiben én laktam. Ő ugye a MÁV-nak volt nagyon sokáig a hangja, meg a BKV-nak. És most pedig Tücsök Tihamér magyar hangja lakik ott, neki adtam el.
3: Nagyon jó.
2: Tehát, hogy van bármi történeted megézem. Van?
3: Figyelj, annyi van, hogy az egyik volt lakásunkat hosszú-hosszú évek után láttam, hogy hirdetik. Aha. Tehát, hogy eladta, de már nem az, akinek mi eladtuk, hanem azóta már egyszer-kétszer, legalább egyszer gazdát cserélt az a lakás szerintem.
2: És nem volt benned, hogy csak így visszavennéd, hogy mit tartsd az óráidat?
3: Amúgy, ja, arra külön egy panellakást fenntartani. De várj, és az volt a durva, hogy a konyha az ugyanúgy nézett ki, ezt még mi csináltattuk meg olyanra, igen, és azóta is ugyanúgy nézett ki.
2: Hát csak azért is elmennék, mint ilyen érdeklődő vevő, mert úgyse azok árulják, nem tudják ki vagy megnézni, hogy úgy csinálni, mintha kicsit körbe menni, újra beülni a WC-re.
3: Egy kis nosztalgia. Amúgy ugye jó érzés volt látni, tényleg. Én szerettem ott lakni, tehát én úgy vagyok vele, mint te kb. Hogy nyilván én is ugye...
2: Te is szeretted?
3: Igen, tehát hogy én is úgy tökre el voltam, élveztem. Azért tényleg folyamatosan bandáztunk, lent voltunk a játszótéren, a fajátszó az volt. Aki tatabánya gál lakó telepi, az tudja, hogy melyik a fajátszó. Na hát én ott oda születtem a fajátszó mellé, aztán utána arrébb költöztünk, de azért én még...
2: Hát és ez gyerekkorodban játszótér, később a bandázások helye, aztán még később a sörözések helye, tehát hogy ez azért így van egy éve ezeknek a helyeknek.
1: Buenos Morgen! Minden hét

Azt a pratuti nem leszek itt se ébredésre. Senki nem tudom megfogni kb. De megmentelek, nem leszel a sok zsiványi. Figyelj baba, most jön a legjobb finálé. Megcsukolak, te leszel a

0: hát megvoltunk most már mindenféle figyelmeztetéssel, előrejelzéssel és program ajánlattal, úgyhogy aki bújt, aki nem, megyünk, mégpedig a Gyémántfürdőbe, hamarosan onnan folytatjuk, addig is pedig természetesen érkezik egy kis, sőt nem is annyira kis összefoglalóval a Komáromi Krónika, aztán pedig innen folytatjuk slágerekkel, és immáron a helyszínről. Ne menjetek messzire, mert mindjárt Rolanddal közösen jelentkezem, addig is hallgassátok meg Chris Van Dutch és Charming House, valamint DJ Older közös hét, jön mindjárt a Holiday, mutatom ezt a friss, ropogós kis újdonságot.
1: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
3: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
2: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makettgyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
1: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár leg...

0: Ne feledd, a helyszín Gasztroudvar Tata a régi rutin tampája területén. Ott a lég.
1: Ez reklám volt. Komáromi Krónika. Komárom és a kistérség legfontosabb hírei a Forrás Rádióban.
2: Pontban egy óra van, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, zajlik az intézmények nyári karbantartása és felújítása Komáromban, zárva a Jókai Mórvárosi Könyvtár, Európa bajnoki ezüst.

0: szerelmes lett egy komáromi sportlövő. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió komáromi krónika percei. Már is jönnek a részletek. Zajlik az intézmények nyári karbantartása és felújítása Komáromban. A Monostori Napsugár óvodában ennek keretében megvalósult a teljes padlózatcsere, valamint előkészült a csoportszobák festése is. Az óvoda teljesen klimatizált, így a nyári hőségben is megfelelő hőmérsékleten tudják tartani az épületet. Értesíti olvasóit a komáromi Jókai Mórvárosi Könyvtár, hogy augusztus 24-ig a helyi könyvtárak zárva lesznek. A Bibliobox ez idő alatt is üzemel. A nyitás 2026. augusztus 25-én kedden 9 órától lesz. Hétfőn délután otthonában köszöntötte 95. születésnapja alkalmából Horváth Istváné Ica nénit, dr. Molnár Attila Komárom polgármestere és Proceller Tamás önkormányzati képviselő. Horváth Istváné Madaras Ilona néven született 1931. július 27-én Szőnyben. És végezetül sport, Európa-bajnoki ezüstérmes lett egy komáromi sportlövő. Vince Regina, a komáromi Erődök városa SS sportlövője szerzett ezüstérmet hétfőn a lengyelországi Wroclaw városában, ahol az U23-as Európa-bajnokságot rendezik ezekben a napokban. A komáromiak sportlövője a 10 méteres légpuskás számban 629,2 körettséggel a 7. helyen jutott a döntőbe, ahol 252,3 körrel a 2. helyen végzett. Regina mindössze 3 tizeddel maradt le az aranyéremről. Vince Regina az idén remek formát mutat a hazai sikerek mellett. Június elején a csehországi Pilsenből 4 éremmel tért haza, februárban pedig Bulgáriából az U16-os, U18-as Európa-bajnokságról csapatban 4. lett. Kedves hallgatók, a komáromi krónikát hallották. Kevesebb mint 1 óra is újra találkozunk, addig is érezzék magukat jól, és tartsanak a Forrás Rádióval.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ugorj fejest a nyárba! Ez a Forrás Rádió strandturnéja. Indul egy újabb óra!

0: Hello, szevasztok, ragyogóan szép délután kívánok mindenkinek. Ragyog, a nap az egészen biztosan, legalábbis itt a Gyémánt fürdő felett, tuti, itt vagyunk, mondjuk jól be is ültünk a napernyők alá, innen vagyunk megismerhetőek, két hatalmas napernyő alatt csücsülünk a hullámmedencével szemben, a habtestű Bálint Lászlóval.
1: Ó, és milyen habokat fogok majd én is merdesni mindjárt abban a hullámmedencében. Hát innen tényleg egyenesen oda vezet az utam, szevasztok megint. Egyébként nagyon jó így reggel 7 óta adásban lenni, olyan friss és üde vagyok, és ez a víz még inkább fel fog frissíteni, úgyhogy én azt gondolom, hogy ahogy egész délelőtt mondtam nektek, érdemes lesz kilátogatni, vannak nagyon jó ajándékaink, játékaink, persze amelyek kapcsán ezt meg tudjátok majd kaparintani. És hát jó az idő, kellemes nyári hétvégénk van, talán az a 40 fok már úgy nem annyira 40, mondjuk, hogy mennyi, 34?
0: Hát ugye áfával együtt inkább ilyen 32-3, de tök mindegy, nagyon kellemes nyári idő van. A 40 az szerintem már ez a too much kategória, ez most olyan, amit aztán tényleg nagyon-nagyon lehet élvezni, már most rengetegen vagyunk, de gyertek minél többen, hiszen én azt gondolom, hogy hatalmas parti hangulat lesz, mert hogy kettő DJ is itt van, illetve itt lesz velünk.
1: Így van, az egyik ráadásul DJ Bóri már éppen most nyomja a talpalábalót, ugye nem kell hétfőig várnotok, hogyha türelmetlenek vagytok, hogy éppen csak többet akartok a Bóriból, akkor gyertek ezért. Hát meg ugye a másik, hát egy nagyon-nagyon kedves és szívünknek kedves kolléga, hát Zimmerer Tamás. A mi Tamásunk. 3 órától nagyjából, jól tudom, akkor fog majd ő elrajtolni?
0: Így van, úgyhogy a Tati Tiesto DJ szettjét is lehet majd itt élvezni. Mindig elmondom.
1: Ez milyen jó kis nyert. Tati Tiesto, nagyon-nagyon ilyen.
0: Ő szerintem azt annyira nem éri, de már konferáltam színpadon is így, úgyhogy véletlenül ezt itt a helyszínen is el fogom majd sütni. Így van, 3-tól pedig este 6-ig majd Zimmerer húzza a létező legjobb slágereket. Egyébként nagyon klassz, tényleg nem csak az időnyári, hanem a slágerek is nyáriak lesznek, amikkel készülünk. A játékokról is fogunk nem sokára mesélni. Most egy picit zenélünk, aztán visszacsekkolunk adásba, és akkor elmeséljük, hogy mi mindennel várunk titeket ma délután, tehát a Gyémánt fürdőben. Forrás rá!

0: Hulizd velünk végig a nyarat, hát ez az egyik friss szlogenünk, kérem szépen, nem véletlenül, mert hogy hamisítatlan buli hangulatot csempészünk, nem csak a hétköznapokba, meg nem csak így az adáson keresztül, hanem személyesen is például a Forrás Rádió strand turnéján a megye különböző strandjaira, ma délután pedig a Gyémánt fürdőből jelentkezünk, és hát hoztunk olyan játékokat, amiket szerintem garantáltan imádni fogtok, hogyha eljöttök és itt játszotok velünk. Neked melyik a kedvenced, Lackó, ezek közül?
1: Ó, hát a kedvencem a Keresd meg a Rolandot a strandon című bujócska játékunk. Ja, nem lesz ilyen?
0: Ilyen nem lesz. Nem fog elbújni. Tehát elég könnyen felismerhető vagyok. Itt vagyunk a nagy napernyők alatt egyébként. Hát Istennek, mert azért, hogy x órát őri a tűző napon erős lenne, a hullámmedencével szemben. De tudom, hogy te szemezel a hullámmedencével. Na, de magyar, maradjunk a játékoknál. Melyik azok közül a játékok közül a kedvenced, amiket itt ma mi játszani fogunk?
1: Hát figyelj, a klasszikus, mondhatni, ez a zenegépjáték az, ami az én nagy kedvencem, mert egyébként van egy ilyen társas, és nem tudom, találkoztál-e már vele. Ezt lehet kapni mindenféle.
0: Tényleg? Ezt kiadták?
1: Nem fogom mondani nevét, majd adáson kívül, mert reklámot nem csinálunk nekik ingyen, persze amúgy nagyon szívesen bármikor, de pénzért. Szóval, hogy lényeg az, hogy van egy ilyen. Képzeld el, ez a játék, ez arról szól, hogy kihúzol egy dalcímet, ha jól emlékszem, vagy talán nem is tudom, vagy egy QR kódot, beolvasod, lejátszod, és akkor meg kell tippelned, hogy mi az évszáma. Ah. És akkor így szerezhettek pontokat. De egyébként ez hasonló. Tehát, ha nem is magát a dalt kell felismerned, vagy azt folytatni, vagy valami hasonlót csinálni vele, de be kell határolnod időben, és azért szerintem ez egy tök jó móka. Mondanom se kell, hogy aki ezt belem játsza a társaságban, mindegyik azt mondja, na, hülye rádiós, ne, veled nem játszok.
0: Igen, kicsit előnyben vagyunk ilyen téren. Igen, hát ugye lesznek zenés játékai, valóban az egyik az a zenegép, ezt adásban is ugye már többször játszottunk. Nagyon-nagyon szeretik ott a hallgatók, bízunk benne, hogy itt a strandon is nagyon szeretni fogják, visszafelé fogunk játszani dalrészleteket, ez alapján kell felismerni az adott slágert. A másik pedig, na az azért egy, talán egy fokkal nehezebb, én nem is tudom. Ez pedig a folytasd a refrént játék lesz, nem is nagyon kell szerintem túlmagyarázni, elkezdünk játszani egy dalt, aki tudja helyesen folytatni a dalszöveget, hát ő nyerhet, mégpedig Forrás Rádiós ajándéktárgyakat.
1: Oké, tesztelem a tudásodat. Tavalyról kiindulva, amikor akkor talán Komáromban voltunk, akkor az Aszerehét nagyon felhoztad. Tehát akkor most itt szeretném, ha folytatnád innen. Aszerehe, ha, dehe.
0: Dehebe.
1: Igen, eddig jó?
0: Huba.
1: Hebe, huba. Hebe ture hebere.
0: Ah, ez erre gondoltam.
1: Igen, de egyébként a hebeig nagyon jó voltál.
0: Azt tudtam.
1: Fihet, tudod mit? Kiáratapsa.
0: Köszönöm, na ezért nem kapnék semmit. Viszont nem is ilyenek lesznek a feladványaink, jó? Tehát azért nyilván a folytasd a refrénnél általában magyar slágereket hozunk majd el itt a drága strandolóknak, úgyhogy ennél azért egy pár fokkal könnyebb lesz. Meg egyébként készültünk nagyon-nagyon mókás kvíz kérdésekkel, amik, hát nem mondom, hogy feltétlenül az általános műveltséghez tartozó területeket fednek le, inkább ilyen érdekes rekordokra vonatkoznak.
1: Igen, abszolút, úgyhogy várunk titeket szeretettel, mert rengeteg időtök van még idejönni egy Gyémánt.
2: Forrás Rádió, mindig veled, a strandon is. Ugorj fejest a nyárba! A Forrás Rádióban ma is a te kedvenceid szólnak.
3: Hello, Alfa.
4: My name is Israel Kamakavi Voli.
5: You find me.
2: Mindig a legmenőbb slágerek.

0: Ja.
1: Napfény járja át a szívünket, nem csak újra, hanem megint, és újra, és újra, és hát miért? Hát itt van mellettem a Roland, tehát csak a napfényt hordozhatja az ő jelenléte, ugye?
2: Az, akkor a homlokon van, hogy visszatükröződik benne a napfény. Azt nem mondom, hogy meg is szépül benne a világ, mert azért az túlzás lenne, de ja, egyébként az biztos, hogy a napfény az kellően tudja tükrözni. Pláne, hogy egyébként tényleg ragyogóan szép nap van, és minden adott ahhoz, hogy valaki egy jó strandolást, egy jó strandolós bulit beiktasson, mert hát az a célunk nekünk itt ma délután, a Gyémántfürdőben a Forrás Rádió strandturnéja keretében.
1: Így van, hát a homlokról való napfényt, meg hát azért én is hordozom magammal, most már azért elég szép ideje, tehát ez a Nincs több korba, csak segígérő homlok című történet, ez azért már úgy nagyjából megvan, de hát nem baj, ezért szép a nyár, meg egyébként mi kopaszunk tart, kopaszok, vagy kopasz szerűek, nem tudom, ez lassan már én is bőrdűszműves kell, hogy járjak, nem fodrász az, ugye, de hogy én élvezem ezt, hogy egy megrövidült a hajam, tudod miért?
2: Na, erre most kíváncsi vagyok.
1: Sokkal kellemesebben tudom elviselni ezt a nagy hőséget.
2: Ja, hát igen, az biztos, ugye? Hogy rövidebb hajjal könnyebb elviselni.
1: Ez annyival jobb, de tényleg, és akkor így most így az utóbbi években, mióta így megrövidült a hajam, így kezdem átérezni a hölgyeknek a mindenféle viszontagságát így a nyári hőségben, hogy akik hosszú hajjal rendelkeznek, azok mit élnek át ilyenkor. Úgyhogy innen is együttérzésemet küldöm.
2: Így van, tessék inkább akkor kijönni a fürdőbe, tessék fürdőzni, jót medencézni, a hullámmedencével szemben pedig mi is megtalálhatóak vagyunk.
1: És nem azért hullámzik, mert beleugrottam.
2: Így van, ezt azért fontos, mert akkor az nem hullámzás lenne, hanem cunami. Egyelőre ezt még elkerültük, egyelőre csak a Real Madridos papucsában lehet Lackót megcsodálni, mindenki nézze el neki, még csak közelíti alulról a 40-et, még fejlődhet az ízlése.
1: Hát nincs ezzel semmi probléma, igaz, hogy most kétszer sikerült a Barcelonával La Liga címet nyernetek, hát ugye ez úgy működik, így, mint a libikókat, tudod, hogy egyszer fenn, egyszer lenne, egyszer az egyik csapat van fenn, másszor meg a másik, és akkor van a kettő közötti rész, amikor úgy kiegyenlített, és nem tudják eldönteni. Én most abban reménykedem, hogy egy ilyen korszak érkezik, mert tökre örültem, hogy végre van egy erős Barca, csak tök szomorú lettem, hogy lett egy nagyon gyenge Real.
2: Hát kettő némileg együtt jár, igen. Na de kanyarodjunk vissza a strandhoz, szóval egyelőre DJ Bóli pörgeti a slágereket, most egy picit a retro irány pörök, hát nem véletlenül köszöntünk be így, aztán hozzuk majd az újdonságokat, és persze adásban is folyamatosan pörgetjük az újdonságokat, meg a klassz nyári bulizós dalokat, úgyhogy tartsatok velünk, ez a Forrás Rádió strandturnéja a tatabányai Gyémántfürdőből egészen este 6 óráig.

0: kedvezményes áron. Ne feledje, a kedvezmények csak adott napon érvényesek. A legközelebbi kupon beváltási nap augusztus 12-e szerda. Részletek a magazinban, valamint online felületeinken.
1: Virtus Center. Éj színesen!
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket
3: www.forrasradio.hu.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délután 2 óra lesz, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, szép vasárnapot. Az elmúlt héten volt a legtöbb nagy kiterjedésű szabadtéri tűz idén Magyarországon. Rövidebb tanórákat javasol a szaktárca az alsó tagozatos diákok oktatásában. A Tatai Városházán ülésezett a Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács. Én Szabó István vagyok, ezek a Forrás Rádió hírei. Jövök már is a részletekkel. Az elmúlt héten volt a legtöbb nagy kiterjedésű szabadtéri tűz idén Magyarországon, amelyekben 3 életüket vesztették, között az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője még tegnap az MTI-vel. A Katasztrófa Védelem honlapján szereplő információk szerint a Baranya vármegyei Cserkúton, valamint Komárom-Esztergom vármegyében Esztergomban egy-egy hétvégi ház és a körülöttük lévő ajnövényzet, illetve összehordott szemét égett. Az épületek átvizsgálásakor mindkét helyen holttestet találtak a tűzoltók. Rövidebb tanórákat javasol a szaktárca az alsó tagozatos diákok oktatásában. Javaslatcsomagot juttatott el Kókainé Lányi Marietta, közoktatásért felelős államtitkár az iskoláknak az alsó tagozat gyermekközpontú megújítása érdekében. A 14 pontos dokumentum egyebek mellett 35 perces tanórákat javasol, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium az MTI-vel. A közlemény szerint a Legyen élmény a tanulás című javaslatcsomag célja, hogy a tanulás élményszerűbbé váljon, az iskolai mindennapok pedig jobban igazodjanak a gyermekek életkori sajátosságaihoz. A Tatai Városházán ülésezett a Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács. A kistérségek polgármesterei ezúttal elsősorban a versenyképes járások program kapcsán egyeztettek. Az ülés napirendje egy olyan közbeszerzés kiírására vonatkozott, amely komplex tervezési feladatok elindításáról szól. Ezzel kapcsolatban Mitl József polgármester, a társulási tanács elnöke elmondta, ez Tatán érinti a Günther Aréna mellett egy új parkoló építésének tervezését, egy kistérségi közlekedésbiztonsági koncepció és egy kistérségi kerékpárút koncepció elkészítését, valamint településkapuk és gyalogos átkelőhelyek létrehozását is. Rendhagyó dolog történt tegnap Budapesten. A vaddisznót ütött el a metró a Kossuth téren. A katasztrófa védelem közölte, hogy a 60 kg-os állat beszorult a metró vezetőfülkéje alá. Az ütközést túlélte, de végül egy vadászt lelőtte. Az eset miatt órákig nem közlekedett a metró a fővárosban.
0: Időjárás.
1: A hétvégén folytatódik a forró nyári időjárás. A délutáni órákban 30 fok feletti hőmérséklet várható, helyenként 35 fok közelébe is emelkedett a hőmérő ikonyszál.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Csevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ugorj fejest a nyárba! Ez a Forrás Rádió strandturnéja. Indul egy

0: háttérben még DJ Bóli szettje szól, ezt aztán majd a 3 órától Zimmerer váltja, a helyszín pedig a Tatabányai Gyémánt fürdő, robog tovább a Forrás Rádió strand turnéja, nem véletlenül a szlogenünk erre az mostani néhány hónapra, hogy bulizd velünk végig a nyarat.
1: Igen, és nagyon-nagyon jól áll ez, meg hát ugye DJ Adjesco, akarom mondani, DJ Bóli nagyon jól nyomja itt most, úgyhogy játsz meg nekünk az Adjesco-t, ahogy a belga mondja, na mindegy, szóval hogy a lényeg, hogy mi itt nagyon-nagyon jól vagyunk, a napfény átjárja a szívünket, a víz, a testünket, és hát ugye, ha ti ellátogattok, akkor egy külön élményt, egy külön bulit kaphatok ide a nyakatokba, úgyhogy szerintem mindenképpen érdemes így zárni a hetet, vagy éppen, hogy tetszik, indítani a következőt, így megelőleg ez még vasárnap a hétfőt, ami egyébként általában mindenkinek egy ilyen, hát nem a kedvenc napja, fogalmazzunk úgy.
0: Így van, úgyhogy ma jól rá lehet hangulódni, lehet jó sok energiát összegyűjteni a teljes előttünk álló hétre, és hogy mit teszünk mi ehhez hozzá? Hát például DJ Bóli ugye 3-ig játszik, utána azonban érkezik Zimmerer, úgyhogy a parti hangulat nem áll meg, és már bekészítettük a játékokat a Klassz Forrás Rádiós nyereményekkel. Egy picit majd ezek között is szemezgetünk, jó? Majd eláruljuk, hogy konkrétan milyen ajándéktárgyakat hoztunk magunkkal, mert hogy szerintem nagyon-nagyon klassz Forrás Rádiós nyereménytárgyakért küzdhettek majd mindenféle vicces, érdekes játékok formájában, úgyhogy ez vár rátok egészen este 6 óráig. A helyszín tehát ma a Tatabányai Gyémántfürdő.
2: Forrás Rádió. Mindig veled. A strandon is.
3: How can I not leak it? I look so good, you look so good. Maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once. Let the people see.

0: mindenkinek továbbra is Tatabányáról, a Gyémántfürdőből, és hát drága kedves kollégámmal, barátommal, barszás riválisommal és Rolanddal ülök itt, és hát ugye te megakadtál ezen a reálos papucson.
1: Hát ne haragudj, szóval, hogy azért az ember nem mindent húz magára szerintem. Jó, van az az életkor, de hogy az talán már túlhaladtad.
0: Na, viszont nekünk nem bögréink vannak, hanem egész más tárgyaink, és igazából erre szerettem volna kitérni, mert ugye a reálos papucsomat ugyan nem adom semmi pénzért, vagyis hát de, van az a pénz mondjuk.
1: Még dedikálod is szerintem.
0: Abszolút, abszolút, sőt, te is dedikálod. Van az a pénz.
1: Van az a pénz, igen, de az feláros.
0: Na, szóval, hogy nem ezekről van szó, hanem alapvetően olyan fantasztikus forrás, rádiós, repi cuccokról, kis tárgyakról, amelyek így a hétköznapi életben abszolút jól jönnek. És ugye mivel nyár van, elsősorban a nyári tevékenységet gyarapítja, segítheti, és közben Rolandot megtámadta valami darásféleség, úgyhogy remélem túlélted?
1: Igen, egyelőre igen, de hogyha...
0: forrásfelés kemotoxunk azért nincs.
1: Az nincs. Pedig egyébként milyen praktikus lenne. Valóban, hát olyan nyereménytárgyaink, olyan ajándéktárgyaink vannak, ezek ma nyereménytárgyak lesznek, azért fontos kihangsúlyozni, hogy ezekért bizony játszani kell, amik teljes mértékben illenek ide a strandra. Hát például vannak forrásrádiós napszemüvegek. Nagyon menő, forrásrádiós kék színben, úgyhogy hihetetlen jól néz ki, ez mindenkinek tetszik. Tehát még nem találkoztam olyan emberrel, akinek a napszemcsíjaink ne tetszenének.
0: Igen, és Niki most fújt fel egy szép kis strandlasztit ide az asztalunkra, hogy ilyen szép, ó, de milyen szépen oda kecsesen a két hűtőtáska közé odarakta. Látod, így kell terméket bemutatni, ugye? A telesopos múlt. Na. Szóval, hogy igen, tehát a két hűtőtáska közé berakott strandlaszti, az úgy teljesen, tehát a víz és a víz által okozott hidegebb, mint jégformátumú felfrissülést hordozza magában, ez a kompozíció nagyon összeillik, nekem nagyon tetszik.
1: Úgyhogy... És aki most telefonál, annak csak és kizáró... Nem, ilyen nincsen, tehát ennyire azért nem menjünk a telesopba.
0: Ez még nem minden, Horst, ez még nem minden. Ugyanis van legyezőnk is, amivel talán még egy picit magunkat is hűthetjük, nem csak a hűtőtáskában eleve hidegen tárolt akár itókát, akár vizet, akár bármit, amit idegen akarsz tartani.
1: Igen, ez körülbelül a legyezőnket így lehetne ilyen telesoposan meghirdetni, nem? Hogy ez a... Mond, nem tudom, ki volt a Horst, meg ki volt a másik. Tehát nem tudom, ki volt a másik faszinak mi volt, de mindegy.
0: Ezek után sem minden, amit elmondtuk. Mert hogyha elfogy a vizet, a hűtőtáskából elfogyott a hideg víz, és kiszárad a szár, hát van egy forrásrádió szájfényünk is, amivel ezt a száradást ezt meg tudod akadályozni, vagy legalábbis csökkenteni.
1: Így van, tehát van ilyen kis forrásos labellunk is, van legyezőnk is, amit tényleg akár úgy is meg lehetne mondjuk egy ilyen telesóba írni, hogy tehát előfordult már, hogy meleg volt, nem volt klíma, nem volt ventilátor, de szeretted volna valamivel mégis felfrissíteni magad. Ó, ne is mondd! Hát erre most itt van a forrásrádiós legyező, közben a strandlabdánk elgurul. Na mindegy, szóval a strandlabda, legyező, hűtőtáska, bubifújó, labelló, tele vagyunk, nagyon napszemcsi, tele vagyunk nagyon-nagyon klassz forrásrádiós nyeremény tárgyakkal, hogy ezt mind-mind meg lehet tőlünk nyerni ma délután, hogyha kilátogattok a Gyémántfürdőbe, megkerestek minket a nagy napernyők alatt a hullámmedencével szemben, és játszotok.
0: Hát nem nagyon tudok mit hozzáfűzni. Azt még egyébként, hogy nem mondtuk a tollat, talán, meg nem mondtuk még a sörnyitó kulcstartó kombónkat egyébként.
1: Mert hogy ilyenek is vannak. Igen. Valóban, úgyhogy ezeket mind-mind megnyerhetitek tőlünk ma délután. Találkozzunk este 6-ig a Gyémántban. Forrás!

0: hangulat parádés, azt kell, hogy mondjam, a helyszín továbbra is a tatabányai gyémánt fürdő, és hát bulizd velünk végig a nyarat, ezt ma megteheted itt a Forrás Rádió Strand turnéja keretében. Jelen pillanatban még DJ Bóli a lemezjátszók mögött, de már nem sokáig, hamarosan Zimmerer Tomi leváltja, és hát jövünk mi is a jobbnál jobb játékokkal.
1: Így van, tel is tele leszünk játékokkal, és én nagyon izgatottan várom, hogy mennyire lesz aktív az itt lévő közönség, illetve hát, hogyha most ezt éppen te a rádióban hallgatod, akkor szerintem ne is habossz, hanem gyorsan szedd a cókmokot, hozzá a strandfelszerelésed, akár nyereményjátékainkon keresztül nyerje hozzá plusz valamit, mondjuk egy strandlasztét, vagy egy napszemcsót, bármikor jól jön. Egy napszemcsó egyébként is szerintem fogyóeszköz.
0: Igen, igen, de van nekünk itt ilyen, mi ez? A jak zsír, hát én csak labellónak hívom, egész egyszerűen forrásrádiós labelló, kulcstartó, legyező.
1: Forrabelló.
0: Forrabelló, ez ilyen olaszos.
1: Igen, igen, igen.
0: Meg egyébként a hűtőtáska. Nekem az a titkos nagy kedvencem. Tehát, hogy azt így nézegettük még annó az Ádival, hogy szerintem nagyon frankon vagy 4 doboz sör, vagy 6 kis dobozos kóla. Körülbelül ezt tippeljük, hogy ez a kapacitása, úgyhogy maximálisan ki lehet használni ebben a hőségben, amikor ugye nagyon fontos, hogy hidratáljatok.
1: Vagy egy jól összenyomott ilyen 5-6 rántott húsos szendó.
0: Hát azt tényleg össze kell nyomni. Rántott húsos palacsinta. Nem tudom, létezik-e a műfaj, ha nem, akkor javaslom, hogy érdemes kipróbálni. Igazi magyaros.
1: Sült, sonkás, sajtos palacsintát láttam múltkor.
0: Ez jó, az jól hangzik.
1: Nagyon jól hangzik, nagyon jól is nézett ki, egyszer ráveszem magam.
0: Figyelj, egy ilyen cheddar sajtos szósszal, fú, te, az jó, az nagyon, az zsivány lehet. Azt nagyon adnám, na ilyet nem tudunk adni, ellenben nagyon klassz forrásos nyereményeket. Igen, a következő órában indítjuk a játékokat, úgyhogy tartsatok velünk, meg persze hozzuk adásban a jobbnál jobb slágereket, de itt a helyszínen is, és nem sokára azt is eláruljuk, majd a következő óra elején, hogy konkrétan mondjuk például 3 és 4 óra között milyen játékokat játszhattok velünk kint a gyémántfürdőben.

0: Morgen.
1: Buenos Morgen!
0: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Ily és Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
3: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
4: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
3: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makettgyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
5: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár? Le-

0: a Forrás Rádióban.
1: 3:03, üdvözlöm Önöket, szép vasárnapot. Pénteken többször állt és lassult a vonat közlekedés Vármegyénkben, mondom mindjárt, hogy miért. Újraindult Catania repülőterének forgalma, amerikai légióssal erősített az OSHA Lions. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó István. Augusztus 7-én pénteken többször állt és lassult a vonat közlekedés Vármegyénkben. Volt, hogy a délutáni Railjet vonatra több mint 2 órát kellett várni Tatabányánál. Először egy szerencsétlenség okozott fennakadást, amikor a Bécs felől érkező Hegyeshalomból 13:38 kora keleti pályaudvarra tovább indult Liszt-Ferenc Eurocity Győr-Szent Iván után elütött egy kerékpárost. Majd nem sokkal később megdobálták a Győrbe tartó S10-es személyvonatot Tatabánya előtt. A vonat rongálás miatt a szerelvény nem közlekedett tovább, a mozdony szélvédője pókhálósra tört, több ablak is betört. Tilos lesz a vadon élő állatfajok és hibridjeik beszerzése, szaporítása, tartása, betanítása, bemutatása és cirkuszi előadásokban való szerepeltetése 2027. január 1-e után, közölte Magyar Éva kormányszóvívő a kabinet döntését ismertetve Budapesten. Az elmúlt években egyre erősebb társadalmi és állatvédelmi elvárás jelent meg azzal kapcsolatban, hogy vadon élő állatokat ne használjanak cirkuszi produkciókban. Európában is egyértelmű a tendencia, hogy a tagállamok korlátozzák, vagy meg is szüntetik a vadállatok cirkuszi szerepeltetését. Újraindult Catania repülőterének forgalma, amelyet az Etna vulkán kitörése miatt zártak le, közölte a nemzetközi légikötőt üzemeltető cég. Egymás után az Etna 2 különböző kráteréből tört elő a láva, amit gázok és vulkáni törmelék alkott a felhő kísért. A péntekre virradó éjszaka újra aktívvá vált vulkánt folyamatos megfigyelés alatt tartják. Az Etna hamuja több közeli település utcáját belepte. És végezetül sporthelyből, amerikai légióssal erősített az OSHA Lions oroszlányban. Rayshon Malik Harrison, a férfi kosárlabda élvonalban szereplő klub hivatalos közösségi oldalának tájékoztatása szerint az előttünk álló szezonra írt alá Forrai Gábor együtteséhez. A klub közleménye kitért rá, a 193 cm magas amerikai hátvéd pont erős játékával, atletikusságával és sokoldalúságával hívta fel magára a figyelmet.
0: Időjárás.
1: A hétvégén folytatódik a forró nyári időjárás. A délutáni órákban 30 fok feletti hőmérséklet várható, helyenként 35 fok közelébe is emelkedett a hőmérő ikonyszála.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugorj fejest a nyárba! Ez a Forrás Rádió strandturnéja. Indul egy újabb óra!

0: Hello mindenkinek, továbbra is Tatabányáról a Gyémántfürdőből jelentkezünk, és hát Tamásunk, DJ Zimmerer nagyon-nagyon-nagyon keményen tolja itt egymás után a digitális korongokat. Hát nézd meg arra a pályóra, hát digitális korongok vannak rajta.
1: Igen, pörgetni az MP3-akat. Csak úgy ködnek a vavok.
0: Te tényleg belegondoltál abba, hogy amikor elkezdtél rádiózni, akkor azért forogjon ez a dal. Tudod, akkor a lemezre gondoltak. Hát most mit forog? A maximum tényleg a turbinák klakson, hogyha éppenséggel ugyanúrik, és abból ugye a digitális jel kijön, mert ugye árammal működik ez a szerencsétlen pult. Tehát ennyi forog, de amúgy magaddal már nem.
1: Én tudom, én láttam, hogy mi forog.
0: Na,
1: a te szemeid, amikor itt nézel a bikinis csajokat, Lackókám, az forog.
0: Ja, hát én nem vagyok. Nem, napszemek alatt ezt eleve nem láthatod, de amúgy lehet, hogy igazad van.
1: Senki más nem, azért mondom, mert most hallja a félmegye, hogy mi van.
0: Igen, most a félmegye azt gondolja, hogy valami pervers futkoló vagyok, pedig ez nem igaz.
1: És mennyire, pedig nem is ismernek. Na, velem ellentétben. Na kérem szépen, remek a hangulat, tényleg, hogy a Forrás Rádiós randturnéján vagyunk itt a Gyémántfürdőben, és akkor fussunk végig azokon a játékokon, amiket elhoztunk ide a helyszíne magunkkal, hogy tényleg, ha valaki esetleg úgy érzi, hogy jó, hát ez nekem nagyon menne, na hát akkor tessék a helyszínen csatlakozni, és megnyerni itt a Forrás Rádiós nyereményeket, hűtőtáska, napszemüveg, legyező, labelló, buborékfújó, toll, aztán van itt még mi, kulcstartó, strandlabda, tele vagyunk klassz nyereményekkel. Hát kezdjük a kvízzel. Ez az első játékunk, amivel bele fogunk csapni itt a mai napon. Tipped meg, mennyi az annyi, mert hogy hát nem általános műveltséghez kapcsolódó kérdésekről beszélünk, hanem leginkább mindenféle érdekes rekordokról.
0: Így van, és ezek között a rekordok közül van az, hogy ki az a hallgató, aki egy egész shiftetet, 4 órát képes volt végighallgatni belőled, az világrekord.
1: És képzeld, vannak ilyenek, elég sokan.
0: Egy pervers mindenüket. Na mindegy, a lényeg, hogy valami hasonló kérdésekre számíthatok, de nem rólunk, hanem mondjuk ilyen általános jelleggel, de ilyen teljesen váratlan dolgokról. Tehát, hogy nem is tudom, most mondok valami hülyeséget, hogy milyen hosszú a világ leghosszabb macskaszőre, vagy macskabajsza.
1: Na igen, pontosan. Tehát hasonló kaliberű, roppant kulturális mélységekbe fogunk lemenni, úgyhogy valóban érdekes világrekordok. Hát nyilván itt tippelni tud mindenki. Tehát ezt fejből senki nem tudja, hogyha senki nem indul se előnyből, se hátrányból, kivéve, hogyha valaki bemagolta a komplet Guinness rekordok könyvét.
0: Az volt a hobbim gyerekkoromban.
1: Nekem képzeld el, meg volt az egyik évben.
0: Én meg képzeld el, hogy a könyvtárban csak azért járogattam a suli könyvtárban, hogy a Guinness rekordok könyvét mindig osztal, és ki tudjam kérni, és végig lapozgattam, amikor volt új.
1: Még mindig jobban jártál, mint a rossz a jó barátokból, aki ugye az idős könyvtáros nénit fűztet, tehát kinek mi jut, ugye, tegyük gyorsan hozzá. Szóval, strandturné, Tatabánya, Gyémántfürdő, egészen este 6 óráig itt vagyunk, nem sokára pedig a következő blogban mesélünk nektek egy másik játékról is, amivel itt a helyszínen találkozhatok, ha kilátogattok hozzánk.

0: Parti hangulat abszolút adott, ráadásul hát igazi strandbuli van. Kérem szépen, bulizzátok velünk végig a nyarat, ezt majd tehetitek a Tatabányai Gyémánt fürdőben. Itt vagyunk egészen este 6 óráig a hullámmedence mellett, a nagy napernyők alatt. Szerintem mindenki megtalál minket. És klasszabbnál klasszabb zenék mellé a klasszabbnál klasszabb játékokat is hozzuk nektek.
1: Így van, és a klasszabbnál klasszabb műsorvezetők is megérkeztek ide. Csak tehetségünket. De mi vagyunk? Gondoltam, hogy ha az előbb csak magadat dicsérted, akkor én már magunkat dicsérem.
0: De milyen jó fejtő.
1: Nem vagyok ki. Nem ja. Vagyok ki. Na, de hogy vannak még
0: én egoistább vagyok ennél.
1: Na, de hogy a játékokra visszatérjünk, ugye beszéltünk az előbb a quizről, most beszéljünk a következőről, ami nem más, mint hát szerintem az egyik legnépszerűbb, és azt gondolom, hogy és ebből fogadó a némi zenei ismeret is kapcsolódik hozzá. Hát folytasd a refrént, ugye? Nagyon jól ismeritek már, találkoztatotok vele korábbi strandos kitelepüléseink során is, és bizony, szerintem alapvetően nagyon sokan jól és hamar felismeritek ezeket a dalokat, de néha azért kihívás elé állít, mondjuk egy-két külföldi időnként, amikor így megcsinjük, csavarjuk a dolgokat, de azért nagyrészt inkább magyar dalokról van szó, nem vagyunk mi sem szőrös szívűek.
0: Így van, úgyhogy itt nem a francia és a spanyol popzenéből merítünk, hanem természetesen.
1: A francia, a Pápa Ute című meccstalt szeretném mindenképpen lejátszatni és folytatni valakivel, de egyébként szerintem ezt valaki elhalandzsázza simán.
0: Lehet, igen. Viszont magyar slágereket hozunk ebben a játékban. Tényleg annyi a feladat, hogy folytatni kell a refrént ott, ahol mi abba hagyjuk éppenséggel az adott dalnak a lejátszását. És hát nyilván itt ilyenkor azért úgy csekkoljuk a válasz helyességét, hogy folytatjuk a dalt. Ebben egyébként a segítségünkre van Zimmerer, aki azért itt a zenés játékoknál, hát valóban abszolút élőben játsza be a feladványokat, úgyhogy lehet a refrént folytatni, ha valaki otthon van a magyar slágerek dalszövegeiben, akkor ezt a játékot megkitalálták ki.
1: És hogyha esetlegesen mondjuk van olyan ismerőse, aki mondjuk erre specializálódott, és ezért mondjuk vele szeretne megnyeretni valamit a nyereményeink közül, akkor rángassa ki őt is mindenféleképpen.
0: Emiatt is érdemes kijönni. Így van, egészen este 6 óráig itt vagyunk, és akkor van még egy játékunk, amire hát korábban már utaltunk, de azért el fogjuk mondani még egyszer, amivel szintén készülünk egy nagyon-nagyon népszerű adásjáték is egyben, amit kihoztunk ma magunkkal ide a strandra is. A helyszín tehát a Tatabányai Gyémántfürdő. Bunisz velünk végig a nyarat, ma éppenséggel innen. Robog tovább a Forrás Rádió strandturnéja.

0: tudjuk adásba mennyire hallatszik be, azért így próbáljuk úgy fölvenni ezeket a megszólalásokat, hogy értsétek, hogy mit beszélünk. Hát itt két valami elképesztő hangulat van, és valami elképesztő jó slágerek dübörögnek folyamatosan. Na, ennyit a nagyot halló kollégáról. Szóval elképesztő, tényleg parti hangulat, és ez egészen este 6 óráig így van. Figyelj, Lackó, szerintem minden adott ahhoz, hogy itt ma valaki jól érezze magát. Például drága urakhoz, ha szólok. Napsütés van, jó idő van, van mit inni, van mit enni, hozzuk a jó zenét, lehet nyerni, és vannak jó csajok is.
1: Mit mondjak én még? Hagytál valamit nekem így?
0: Erősíts erre.
1: Ja, igen, igen.
0: Hadd azt, hogy
1: szépen. Jó, ez jó lesz.
0: Tökéletet.
1: Na, szóval egyébként tényleg egyetértek ezzel. Hát igen, férfi szemmel tudjuk nézni, mivel mindketten adlik volánk. Tehát ezeket a dolgokat ugye nagyon nem tudsz ezzel tévedni, és nem tudok máshoz tenni. Teljesen lefestetted az egész palettát, amit csak lehet. Hát majd megkérdezzük a Nikit is, aki egyébként éppen lelkesen készíti a fotónkat, hogy ő, mint nő, hogy érzi magát, és hogyan látja egyébként ezt a strandhelyzetet. Tehát ez akár felhívás is lehet keringőre, kedves hölgyek, hogy mondjátok el nekünk itt a helyszínen, hogy ti hogy érzitek magatokat. Gyertek ide, játszatok velünk, nem a szívünkkel, hanem a nyereményjátékainkkal.
0: Így van, és hát ezek közül ugye van még egy, amit már korábban már azért utaltunk rá, hogy lehet, hogy mit ma fel fog bukkanni, tehát ma ezt így megerősíthetjük. A zenegépjátékunk itt van, úgyhogy azt is lehet majd itt játszani, ki lehet próbálni magatokat. Ugye az adásban is már többször hallható volt, visszafelé játszunk be egy dalrészletet, és ez alapján kell felismerni. Szerintem az egyik legklasszabb játékunk, én nagyon-nagyon szeretem, és nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy vajon ma, akik itt strandolnak velünk a Gyémánban, ők mennyire lesznek ügyesek ebben.
1: És ráadásul Roland úgy készült, hogy az egyik dalt ő maga fogja visszafelé elénekelni, tehát nagyon fantasztikus feladványt láthatok majd. Ezt ő még nem tudja, hogy most már de, fel kell készülnöd.
0: Figyelj, a Tequila című slágert, azt elő tudom adni visszafelé.
1: Na azt hiszem, hogy ez a tűnő, az visszafelé is olyan marha egyszerű.
0: Ja, ezt a részt nem, csak az, hogy Aliket.
1: Jó, nagyszerű volt, köszönöm, ezt megadom neked. Szóval, hogy ennél egy kicsit ehhez feladatokra vagytok, akkor látogassatok el hozzánk, itt vagyunk a két nagy napernyő alatt szemben a hullámmedencében, úgyhogy megtaláltok minket tök egyszerűen, és akkor hát lesz majd lehetőség, akár a zenegépjátékokon keresztül is nyernetek. Gyertek ide, mi hatig itt vagyunk.

tudósok szerint a jó zene boldogabbá tesz. Mi pedig minden nap bizonyítjuk. Forrás Rádió. Mindig veled!

0: reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Végre közeledik.
2: Ismét beköszön a spórolás napja Vértest Centerben. Az akciós kuponokat keresse az ingyenes Vértest Center Világa magazin nyári számában, és vásároljon kedvezményes áron.
0: Ne feledje, a kedvezmények csak adott napon érvényesek. A legközelebbi kupon beváltási nap
2: augusztus 12-e szerda. Részletek a magazinban, valamint online felületeinken.
1: Vértest Center. Éj színesen!
0: Ez reklám volt.

0: hatással hozta meg a döntést. A jelölt jogtudós főiskolai tanár, az állam és jogtudományok kandidátusa, az államigazgatási főiskola egykori főigazgatója, és két cikluson át az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája volt. A legfelsőbb bíróság vezetését követően a kúria tanácsvezető bírájaként dolgozott. Hivatalosan beszüntette magyarországi tevékenységét a bolgár Robinson Tours, amely csődbe ment. Az utazási iroda hivatalos bejelentést tett Budapest főváros kormányhivatalánál, hogy megszünteti magyarországi tevékenységét, ezért a kormányhivatal törölte a határon átnyúló szolgáltatás nyújtás keretében Magyarország területén utazás szervezői és utazás közvetítői tevékenységet végző vállalkozások nyilvántartásából. Ezt megelőzően az illetékes bolgár hatóságnál, valamint a fizetésképtelenség elleni védelmet biztosító társaságnál is megtették a bejelentést, amit az iroda dokumentumokkal igazolt, írták a közleményben. Hosszú távú emlékprogramot indít a januárban 70 éves korában elhunyt Tar Béla magyar filmrendező tiszteletére a Szarajevói Filmfesztivál. A kezdeményezés a rendező egykori tanítványainak filmjein keresztül kíván emléket állítani a világhírű alkotó munkásságának. Tar Béla hosszú éveken át szoros kapcsolatot ápolt a Szarajevói Filmfesztivállal. A rendezvény 2006-ban életművéből rendezett válogatással tisztelgett előtte, 2013-ban pedig átvehette a fesztivál tiszteletbeli Szarajevó szíved díját. Egy évvel később a nagyjátékfilmes versenyprogram nemzetközi zsűriének elnöke volt. És végezetül sport, a Ferencváros 2-1-re kikapott a koszovói Mitrovicától a női labdarúgó bajnokok ligája selejtező Óbudai tornájának a szombati helyosztóján, és negyedik lett, így az Európa kupában sem folytathatja szereplését.
1: Időjárás.
0: A hétvégén folytatódik a forró nyári időjárás. A délutáni órákban 30 fok feletti hőmérséklet várható, helyenként 35 fok közelébe is emelkedett a hőmérő hikanyszála.
1: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugorj fejest a nyárba! Ez a Forrás Rádió strandturnéja, indul egy újabb óra!

0: extra. Továbbra is dübörög a parti kint a Gyémántfürdőben, Tatabányán. A Forrás Rádió strand turnéjának újabb állomása zajlik. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy kifejezetten játékos kedvűek szerintem a mai strandolók.
1: Igen, egyébként rengetegen voltak most az előző játékunknál is, ugye itt már megvolt a tippjáték. Hát időközben azért azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan értesültek a rádió keresztül is, mert látom, hogy szép tömeg összegyűlt így az idő során, hogy hát csak ugye mindenkinek megvolt a vasárnapi evépje, aztán hát jó idő van, menjünk és randoljunk egyet, és milyen jól is tettétek, úgyhogy hát aki eddig még nem jelentkezett volna, vagy nem jött volna ide ki, ne fontolgassa tovább, jöjjön ki bátran, bőven elférünk, bőven van hely, de persze azért van az ajándékokért is megfelelő tülekedés, úgyhogy csak óvatosan.
0: Bizony, én jelen pillanatban azt látom, hogy talán a legnépszerűbb ajándéktárgyunk, illetve nyereménytárgyunk a legyező. Mondjuk nem csoda ebben a 31 néhány fokban.
1: És még egyébként ahhoz képest az a hétvégi időjárás kegyes, mint ami a héten volt. De hát az ember azért, ha is olyan megviselte az emberi szervezetet szerintem ez az egészet időjárás, ettől függetlenül, hogy egy kicsit enyhébb az idő, ma azért jól lecsik felpésülni, akár legyen szó vízről, vagy legyen szó mondjuk legyezőkről. Úgyhogy szerintem egész egyszerűen ebben rejlik a dolog.
0: Bizony, bizony, de hát emellett van még hűtőtáskánk, van buborékfújónk, tollunk, napszemüvegünk, strandlabdánk, az megint csak azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jól jön itt kint a Gyémántfürdőben. Szóval tele vagyunk tényleg nagyon-nagyon klassz nyereményekkel, a játékok pedig egészen este 6 óráig zajlanak, úgyhogy gyertek ki, ja és persze hát közben itt van Zimmerer, aki pedig hozza a jobbnál jobb slágereket. Szóval azt gondolom, hogy a hangulat az parád, és ha nem szeretnétek kimaradni, akkor még este 6-ig becsatlakozhatok.
2: Forrás Rádió, mindig veled, a strandon is. Ugorj fejest a nyárba!

0: Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: élek az ICR-rel, és kezdek először én.
1: Aj, de szép volt. Hát, mint egy darab fasírt, drága barátom. Nagyon
0: egy
1: szép
0: darab
1: volt.
0: Fasír, de hogyha több fasír, akkor meg fák sírtak, tudod?
1: Igen. És tudod, a trafik szó múlt ideje, az meg a dohány volt.
0: Azt hittem a trafix, hogy az pix valami is.
1: Igen, én trafálok, tehát trafálsz, ő trafik.
0: Igen, hagyjuk ezt a nyelvi szójátékot, szerintem miért az összes hallgatót elveszítjük. A lényeg, hogy itt vagyunk Szataványán, a Gyémántfürdőben, ahol nem játszunk semmiféle ilyen borzasztó szójátékot, és hála jó Istennek, ennek megfelelően nem is zavarunk-e senkit, sőt, mi több, nagyon sokan vannak itt velünk, hála jó Istennek. Ez azt jelenti, hogy a milyen medence, ez hullámmedencével szemben vagyunk, két nagy napernyő alatt, ami hát gondoskodik arról, hogy ne kapjunk hőgutát, meg hogy ti se kapjátok lehetőség szerint. Tehát a ti dolgotok leginkább az, hogy csobbantok, játszatok velünk, és visznek haza mindenféle nyeremény tőlünk, amilyen forrásrádiós márkával ellátott. Tehát legyen az mondjuk egy forrabelló, ami ugye a forrásnabelló, csak hogy tudjátok, aki esetleg nem hallotta, legyező, toll, bubifújó, hűtőtáska, mi van még?
1: Strandlabdánk itt van, kérem szépen. Strandlabdát is elkezdtük már osztani, és közben itt egyébként táncikál a tömeg a jó kis dalokra, amiket Zimmerer játszik. Tényleg abszolút parti hangulat uralkodik, tehát hogy nekem simán eszembe jutnak az ilyen klassz óceánparti nagy üdülő helyek, ahol tényleg ilyen tömegeket mozgatnak meg az animátorok. Hát itt animátorként most itt vagyunk, mi is játszunk, mi is hozzuk tényleg a jobbnál jobb zenéket. Szóval azt gondolom, hogy aki ma itt van velünk a Forrás Rádió strandturnéjának ezen állomásán, az egészen biztosan nem csalódik. Sőt, hogyha ügyes és aktív és velünk játszik, akkor adott esetben még klassz nyereményekkel is gazdagodik.
0: Igen, és hát én azt gondolom, hogy tényleg érdemes egészen hatig ellátogatni mindenképpen, amíg mi itt vagyunk. Sőt, azért ennél egy picit hamarabb javasolnám nektek. Van még időtök bőven, úgyhogy én mindenképpen azt mondom, hogy gyertek, játszatok velünk, és érezzétek jól magatokat ezen a... Hát nem is tudom, azt hogy van picit van egy olyan érzés, mint az nyár utolsó lehetőségei lennének. És kicsit úgy értem magam már most is így szép lassan, hogy hát lassan itt az ősz, nagyon nem akarom, de lassan azért itt van.
1: Na jó, azért ezt van még, ne rontsuk el, mert ezt a csodások ragyogó időt.
0: Szálljátok ki, hogy gyertek, mert most van még jó idő, egy hónap múlva meg már nem biztos, most viszont tudni mindent, gyertek, játszatok velünk és érezzétek jól magatokat itt Tatabányán a Gyémántban.
2: Forrás Rádió. Ugorj fejest a nyár.

0: A Forrás Rádió strandturnéja. Ma a tatabányai gyémántfürdőből jelentkezünk egészen este 6 óráig. És nem csak a jobbnál jobb slágerek tüpörögnek és pörögnek Zimmerer jó voltából, hanem bizony egymást váltják a játékok is. Ma egyébként egy nagyon-nagyon klassz kvízzel kezdtünk, és hát azért próbáltunk olyan kérdéseket összeszedni, amik hát mondjuk úgy, hogy nem az általános műveltségnek a részét jelentik, hanem hát sokkal inkább tényleg ilyen mindenféle színes, szagos, adott esetben teljes mértékben idióta világrekordokhoz kapcsolódnak.
1: Szóval, de tényleg olyanokat írtál bele majdnem, hogy mekkorát ugrott a legnagyobb ugrató szöcske, meg ilyenek, tehát ilyen abszolút.
0: Figyelj, mondom, az én egyik kedvencem.
1: Igen.
0: Idézzük fel mondjuk 2-3 kérdést, tényleg az első kvízből, amit már lepörgettünk itt a helyszínen, és akkor ennek most már lehet hallani a válaszait. Legfeljebb, hát mondjuk tényleg a következő helyszínre már ezeket a kérdéseket akkor nem bíztük, jó? Mert akkor tudjuk, hogy ez már adásban elhangzott. Például, hogy várjál, itt volt az én kedvencem, mi a legtöbb egyszerre szájba tömött szívószál rekordja? Na, szóval, hogy ilyen kérdésem, mert ha a választ nem mondjuk el, akkor igazából máskor is felhangozhat ez a bizonyos kérdés. De hogy ilyen világrekordok vannak, kérem.
1: Igen, meg hát szerintem egyébként a biztosítékot a leghosszabb fűszer rekordja vágta ki nagyon keményen. De volt olyan, aki meg is fordult, és azt mondta, hogy jó, nekem ez nem kérem, köszönöm. De egyébként tényleg, tehát, és mikor így először olvastam, hogy fűszőr, hát atya úristen, miért tartja meg valaki, aki már van neki? Tehát így a férfi ember öregszik, én is észreveszem időnként, hogy ne, ott van valami. És a fél centitől is azonnal onnan eltávolítani, hogy valaki meg, vagy mennyi, 18 centi volt, meg kiszapcsoltam közben, jól van.
0: Nem áruljuk el a válaszokat. Lehet, hogy annyi, de lehet, hogy nem.
1: Na jó, maradjunk abban. Hát,
0: igen. Ez lógjon a levegőben.
1: Maradjunk, ha már lógásra van szó, örülnék meg, hogy a más lóg a 18 centivel. De hát most már itt ez van, szóval világrekordnak az nem feltétlen mondanánk. De ez van, szóval jöttek tippelni, lesz még lehetőségetek. Rolandot meg közben elvesztettem.
0: Egyébként pedig, figyelj, a negatív világrekord is világrekord.
1: Hát igen,
0: nem sokra becsülik, de attól még az.
1: Igen, én szoktam mondani, hogy kicsi a bors, de erős.
0: Igen, ebből a kicsi része az igaz, de mindegy. Na, szóval, hogy mindenféle ilyen tényleg érdekes, mindenféle rekordokhoz kapcsolódó kérdésekkel is érkeztünk ide. Tehát vannak ugye nekünk nagyon klassz zenés játékaink, a folytasd a refrén, aztán van például a zenegép, ugye előbbinél tényleg a dalszöveget kell tudni, utóbbinál meg a visszafelé lejátszott dalrészletet felismerni. Azért a folytasd a refrént játéknál volt kihívás, tehát amikor valaki odalép, és akkor egy mikrofonba bele kellene mondani, vagy bele kellene énekelni a dalszöveg folytatását, hát azért az olyankor egy kisebb csok.
1: Igen, és egyébként azért én ettől függetlenül is kiemelném most az itteni kis közösségünket, mert hogy nagyon-nagyon bátrak voltak ahhoz képest, amit én eddig tapasztaltam. Úgyhogy ők azért most egy abszolút nagyon magas fokú dicséretet megérdemelnek, mert eddig nem voltak ennyire bátrak, ahol én voltam, nem tudom, te eddig mennyire tapasztaltál ilyesmit. Én azt mondom nektek, hogy most a gyémánt itt a legaktívabb és legbátrabb egyben, úgyhogy minden tiszteletem az itt lévő emberek. Én most
0: bizony. Rengetegen játszanak velünk, hogyha szeretnétek ti is próbára tenni magatokat, akkor irány a gyémántfürdő. Szerintem most még ideértek és be tudtok csatlakozni a Forrás Rádió strandturnéjába, hiszen egészen este 6 óráig innen jelentkezünk.

0: feledd. Ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
2: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
3: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makettgyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
4: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár leg...

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délután 5 óra, szép vasárnap délutánt kívánok. Az elmúlt héten volt a legtöbb nagy kiterjedésű szabadtéri tűz idén Magyarországon. Rövidebb tanórákat javasol a szaktárca az alsó tagozatos diákok oktatásában. A Tatai Városházán ülésezett a Tatai Kistérségi Több Célú Társulási Tanács. Már is mondom a részleteket, én Szabó István vagyok, és ezek a hírek itt a Forrás Rádióban. Az elmúlt héten volt a legtöbb nagy kiterjedésű szabadtéri tűz idén Magyarországon, amelyekben 3 életüket vesztették, között az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője még tegnap az MTI-vel. A katasztrófavédelem honlapján szereplő információk szerint a Baranya vármegyei Cserkúton, valamint Komárom-Esztergom vármegyében Esztergomban egy-egy hétvégi ház

0: gyanúságaihoz. A Tatai Városházán ülésezett a Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács. A kistérségek polgármesterei ezúttal elsősorban a versenyképes járások program kapcsán egyeztettek. Az ülés napirendje egy olyan közbeszerzés kiírására vonatkozott, amely komplex tervezési feladatok elindításáról szól. Ezzel kapcsolatban Mihály József polgármester, a társulási tanács elnöke elmondta, ez Tatán érinti a Günther Aréna mellett egy új parkoló építésének tervezését, egy kistérségi közlekedésbiztonsági koncepció és egy kistérségi kerékpárút koncepció elkészítését, valamint településkapuk és gyalogos átkelőhelyek létrehozását is. Rendhagyó dolog történt tegnap Budapesten. A vaddisznót ütött el a metró a Kossuth téren. A katasztrófa védelem közölte, hogy a 60 kg-os állat beszorult a metró vezetőfülkéje alá. Az ütközést túlélte, de végül egy vadászt lelőtte. Az eset miatt órákig nem közlekedett a metró a fővárosban.
1: Időjárás.
0: A hétvégén folytatódik a forró nyári időjárás. A délutáni órákban 30 fok feletti hőmérséklet várható, helyenként 35 fok közelébe is emelkedett a hőmérő ikonyszála.
1: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugorj fejest a nyárba! Ez a Forrás Rádió strandturnéja. Indul egy újabb óra.

0: gyémánt fokozatú hangulat a gyémánt fürdőben. Szevasztok, szép délután mindenkinek, nem csak én, hanem mi és Roland is a terepen, és hát élvezzük a helyzetet, az van, úgyhogy sose kértek tőlem még filmesztelem fényképet, pláne nem egy faszi, tehát ez is elérkezett most már, úgyhogy képzeljük, mint kiderült, mindkettőnek ugye odálltos tetkója van, hogy ez a démon csapda, vagy nem is démon csapda, hanem lényegében nem tud megszállni a démon, ez egy démoriasztó, ha úgy tetszik, úgyhogy ugye ezt a Jensenek lesz, vagy a Jared Padalecki hordta magán lényegében, és hát ez egy ilyen, mondhatni, egy jellegzetes tetoválás, van még egy pár ötlet, amit majd úgy még később, de mindegyik felfedeztük egymást itt magunknak, és itt neked is van, neked is itt. Odát rajongott találkoznak a strandon. Ennyi.
1: Azért ugye innentől kezdve én annyira nem lepődöm meg azon, hogy szingli vagy, hogy van rajtad egy ilyen démonriasztó. Na mindegy, de hát te tudod, és vállalt az ezzel járó kockázatot. Egyébként meg tényleg jó a tetkó, nem feltétlenül a tetestelen, de egyébként maga a tetkó az jó.
0: Köszönöm szépen, nagyon aranyos vagy, ez tőlem még egy egész értékes bognak is így megemlíthető a mai nap folyamán. Hát csak kicsit szoktál piszkálni egyébként, én nem tudom, tehát hogy majd azért az autót kerekeit nézd meg miután.
1: Ez az én szeretett nyelvem.
0: Hát lehet, hogy téglákon gurulsz, vagy hát hogy nem gurulsz, hanem ilyen Freddy Béni módszerrel így. Lábaidon hazaviszed az autódat.
1: Igen, múltkor valamelyik focista, meg nem mondom, hogy melyikük posztolta ki azt, hogy talán Angliában, hogy ő indult volna edzésre, csak hát a kocsinál nem nagyon voltak ott a kerekek, tehát azt, hogy valaki éjjel úgy gondolta, hogy eltulajdonítja, úgyhogy remélem, hogy én azért nem erre fogok visszaérni majd a parkolóba. Na, ami viszont biztos, hogy aki ideér és becsatlakozik, ugye még ebben az órában egészen este 6-ig itt vagyunk, a gyémántfürdőben, az még játszhat velünk, mert hogy rengeteg klassz játékot hoztunk magunkat, nagyon nagyot mennek szerencsére, nagyon szeretnek játszani a fürdőzők, és hát hozzunk mellé nyilván a jobbnál jobb slágereket, ebben pedig Zimmerer van a segítségünkre, ő áll ugyanis a lemezjátszók mögött. Úgyhogy én azt gondolom, hogy rendületlen és tényleg hatalmas lelkesedéssel fölök, meg vidámsággal a Forrás Rádió strandturnéja ma a Gyémánt fürdőből.
2: Forrás Rádió,

0: Az az igazság, hogy én folyamatosan bólogatok, meg ilyen ülve táncolást mutatok be valahogy.
1: Ülve csinálod, de mondjuk egyébként játék közben nem tudom, észrevetted magadon, hogy így nyomod ezt a merve táncot.
0: Merve tánc, köszönöm szépen, igen, ez egy nagyon kedves kifejezés. Most egészen önmagamhoz képest relatíve vékony medve vagyok, úgyhogy
1: nem úgy medve, hogy mit tudom én, akkora vagy, mint én.
0: Nem, a mozgáskultúrát.
1: Ilyen kicamogós, ilyen micimackós.
0: Hát körülbelül ennyire vagyok képes, így van. Tehát
1: igen, mint a füles lennél, és leeste a farkat folyton. Szerintem én a micimackót elfogadnám a helyedben.
0: A micimackó az jó?
1: Hát nem tudom. Megkérdeznék egy-két politikus is róla.
0: De mi is nincsenek képben, úgyhogy innentől kezdve maradjunk inkább a strandtúrra és vonalot. De elképesztően jó zenéket játszik a Tomi, komolyan mondom, tudod, olyan hangulat van, és folyamatosan azt veszem észre, hogy jönnek el a strandunk előtt az emberek, és nagyjából minden második táncikálva teszi meg a lépéseket.
1: Igen, egyébként, fia, én a Tomit azért is nagyon kedvelem, amikor megyünk így együtt DJ-zni, meg zenélni, meg kitelepülni, mert a Tomi tényleg abszolút olyan muzsikákat játszik, hogy egyrészt, hogyha ismerted, akkor se ismerted igazán, és kijön belőle tényleg ez a kis tempó, és nem micimackó tempóban, hanem tényleg ilyen, hát én mikor sietsz a bevásárlásban is, ilyen alós tempóban, de ez a lazasága, a párosulós gyorsaság. Szóval tényleg abszolút a Tominak olyan választéka van, amit érdemes minden esetben, amikor azt mondják nektek, hogy strandtudni, és jön az Immerer, akkor ki kell jönni, meg kell hallgatni. Hát kell élni ezt az élményt.
0: Így van, így van. Én pedig nagyon-nagyon büszke vagyok a mai kint strandolókra, mert hogy elképesztően sikeresek a játékokban, nagyon jól tudják a refréneket, nagyon jól tudják felismerni egyrészt, ugye, és akkor folytatni a dalszöveget, másrészt meg akár a visszafelé lejátszott refrének alapján felismerni a dalokat.
1: De hogy milyen ügyesek voltak a visszafelé lejátszásban is egyébként?
0: Ott azért volt, amelyik mondjuk nehéz.
1: Jó, de azért nekem is nehéz volt némelyik, tehát azért tegyük hozzá, hogy azért szerintem, hogyha most ez ilyen hülyén fog hangzni, de nagyjából mindenki nagyjából egy szinten volt, hogy ami hát nem is tudom, nem mondom, hogy könnyű volt, mert könnyű nem volt. De ami nehéz volt, az tényleg nagyon nehéz volt, a többi meg viszonylag felismerhető, szerintem.
0: Na jó, de azért tegyük hozzá, hogy volt olyan feladványunk, amit hát nagyjából is egészében szerintem 2 másodperc alatt megfejtett az egyik játékosunk, szóval elképesztő.
1: És közben Niki meg ott táncolgat a hullámmenetében.
0: Igen, vagy emiatt is megéri kijönni és kilátogatni a strandra, de... Hát ezt mindenkire rábízom el, legyünk ennyit.
1: Ez a Tominak a hatása, na, tehát ez, ahogy beszéltük is az elején. Kemi hozza ki az emberekből az állatot, hogy gyertek és hozzátok ki magatokból az állatokat, állatod részleteket, Tomival, vagy Tomitól, vagy Tomi miatt.

0: hihetetlen, folyamatosan jár az ember, kezelem a feje, itt a gyémántfürdőben. Mondjuk most már nem sokáig, mert 6 óráig vagyunk itt veletek, de én azt gondolom, hogy egy elképesztően jó állomását zárjuk hamarosan itt a Forrás Rádió Strand turnéjának. Lackó, én rajtad is azt láttam, hogy gyakorlatilag végig pörögtél
1: fejen.
0: Filmesztelen szelfit adtál. Tehát olyan élmények.
1: Látod? Ilyeneket látod?
0: Addig jó. Én azt gondolom, ez nagyon, nagyon jól jár így a társadalom, hogyha én nem kezdek elvetkőzni.
1: Na jó, hát figyelj, nem bántanálak téged, most már kaptál eleget a mai napon, mint hogy én is, hogy tese engem, jó? Csak hogy én jelezném a következő, mondjuk úgy másfél-két percre vonatkozólag, amíg itt elköszönünk, mert elérkezett az a pillanat, amikor hát nagyon-nagyon szomorúan, de tényleg össze kell szedni a sátorfánkat, és hát menni kell vissza a stúdióba, aztán meg majd haza mi is azért, hogy vasárnap picit megpérünk így este felé, de hát maradék még szívem szerint.
0: Bizony. Hát annyi, hogy azért én még egy órán keresztül hallható leszek majd, ugye itt a Köztér című közéleti magazinunk jön ugyanis a folytatásban, aztán azért fussunk végig így az esti 8 órától Light Session BRK-val, majd pedig ugye 10-től Lunch Session Norbert Pandéllel, tehát abszolút a szokásos a menetrend, de hogy igen, azért egy pici pihenés, én azt gondolom, hogy így az este során ránk fog férni. Egyébként pedig én azt gondolom, hogy ez adja nekünk is a legtöbbet, meg a legjobb visszajelzést, mikor idejönnek a hallgatók mosolyogva, és fényképezkedhetünk velük, mikor játszhatunk velük, mikor látjuk azt, hogy tényleg örömet, boldogságot okoz nekik az, hogy mondjuk egy-egy forrásos ajándéktárgyal gazdagodnak.
1: Igen, szerintem ez egy olyan élmény számunkra is, ami minden éppen különleges helyet foglal a szívünkbe. Én azért szeretem ezeket a strandturnékat különösen, mert tényleg nem egy olyan átlagos munkanap, vagy hogy is fogalmaznak, egy átlagos adásnap, hanem ebben van valami plusz, veletek találkozni, örömet okozni, jól érezni magunkat, a társaságot, úgy egyáltalán kihasználni arra, hogy egy ilyen csoportos örömóta legyen bele, úgy szépen fogalmaztam mi. De szóval, hogy igen, nekem ezért nagyon tetszik, és nagyon remélem, hogy majd még lesz ilyenben részünk veletek, és hát nagyon remélem, hogy ha nem is idén, de jövőre, akkor még úgy megint találkozunk. Tényleg. Én azt mondom, hogy minden oké volt.
0: Így van, még egy állomása lesz egyébként a Forrás Rádió Strand turnéjának. Érdemes lesz majd minket hallgatni jövő héten, és hát nyilvánvalóan ezt azért jól be fogjuk majd harangozni nektek, úgyhogy még találkozhatunk így a nyár során. Viszont az a helyzet, hogy hát szépen lassan tényleg el kell, hogy köszönjünk, legalábbis így a mai napra, meg a mai délutánra vonatkozóan, mert hogy a Forrás Rádió Strand turnéjának a tatabányai állomása szépen lassan a végére ér. Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt ma velünk a fürdőben együtt, strandolt velünk együtt, bulizott velünk, és hát remélhetőleg tényleg folytatjuk ezt mondjuk az éteren keresztül, akár a hétköznapok során is, és hát tényleg az elmúlt számoló 5 órában többek között Bálint Lászlót hallottátok.
1: És természetesen mellette I.S. Rolódott, aki a következő egy órában még azért maradt veletek a Köztérrel. Köszönjük a figyelmet, vigyázzatok magatokra, és csak óvatosan találkoztok Rolanddal holnap. Én meg majd egyszer valamikor érkezem, ezt is megérem nektek, az biztos. Ja, és mi van még? Valami?
0: Hát, valaki, akit kihagytunk, hát természetesen az Immerer Tomi, aki a lemezjátszók mögött állt, úgyhogy ő varázsolta ide a jobbnál jobb slágereket, úgyhogy neki is jár a hála és a köszönet. További szép estét mindenkinek, ciao.
1: Szevasztok!

0: Beat. Beat. Két óra zene, ami nem hagy unatkozni, még akkor sem, ha próbálnál. Töltsd a délutánt a Forrás Rádióval. A Forrás Rádióval. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325. Ez reklám volt. Köztér. Heti közéleti és sportmagazin a Forrás Rádióban. Hírek, programok, sportesemények, életmód, értékek és környezetünk. Komárom-Esztergom vármegye hírei itt a Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm a Forrás Rádió hallgatóit, 2026. augusztus 9-én vasárnap, Illyés Roland vagyok. Mai adásunkban szó lesz többek között a nyári véradás fontosságáról, a kutyák hőségben való gondozásáról, valamint a tatabányai labdarúgó utánpótlásról. Tartsanak velünk, kezdődik a Köztér.
0: Köztér, heti közéleti és sportmagazin a Forrás Rádióban. Hírek, programok, sportesemények, életmód, értékek és környezetünk. Komárom-Esztergom vármegye hírei itt

0: A hét legfontosabb hírei.
1: Jelentős fejlesztés veszi kezdetét lábatlanon hegy határon átnyúló uniós támogatású projekt keretében megújul és kibővül a Duna színpad. A beruházás célja, hogy magasabb színvonalú kulturális és közösségi szolgáltatásokat biztosítson a térség lakói és a turisták számára, miközben a magyar-szlovák határmenti kulturális turizmust is erősíti. A fejlesztéstől azt várják, hogy kényelmesebb környezetet biztosít a látogatóknak és növeli a szabadtéri előadások nézőszámát. A projekt nem csak Lábatlant érinti, a határon túli partnerek is jelentős turisztikai beruházásokat valósítanak meg, számolt be a dorogimedence.hu oldal. Idén is lehet pályázni Tatán az Öveges József tanulmányi ösztöndíjra. A díj olyan tatai állandó lakóhelyen rendelkező nappali tagozatos felsőoktatásban alapképzésben, osztatlan mesterképzésben vagy mesterképzésben tanuló hallgatónak adományozható, aki a díj adományozását megelőző tanév mindkét fél évében 4-esnél magasabb tanulmányi átlagot ért el, és még legalább egy tanéve van hátra a tanulmányai befejezéséig. A díjat évente maximum 10 hallgatónak lehet odaítélni, 5 hallgatónak a humán és 5 hallgató a természettudományi műszaki szakterületről. A pályázatot szeptember 10-ig lehet benyújtani, további részleteket az ösztöndíjról a tata.hu oldalon találnak. Új focikapukkal bővült a Sári-Sápi Handlová parki játszótér, így a gyerekek még jobb és biztonságosabb körülmények között hódolhatnak kedvenc sportjuknak, írja a dorogimedence.hu. Sári-Sáp község önkormányzata 2 másfélszer 1 méteres, valamint 1 háromszor 2 méteres hálóval felszerelt focikaput szerzett be. A nagyobb focikaput a korábbi elhelyezéséhez képest 90 fokkal elforgatva állították fel, ennek köszönhetően az elhibázott lövések után a labda már nem az úttest felé, hanem a játszótér belseje irányába gurul. Az önkormányzat arra kéri a játszóteret használókat, hogy közösen óvják az új focikapukat, hogy azok hosszú ideig szolgálhassák a gyerekek kikapcsolódását és a közös játék örömét.

0: Programajánló.
1: Augusztus 10-én hétfőn Tatabányán a Vértes Agórája előtti téren Gulyás László Egérparádé című egyszemélyes báb előadását láthatják 18-tól 19 óráig. Gulyás László egyszemélyes előadása interaktív játékos formában vonja be a közönséget, így a gyerekek nem csak nézői, hanem részesei is lehetnek a történetnek. A mese a barátságról, az összefogásról és a fantázia erejéről szól. A program ingyenes. Ingyenes személyes tanácsadási lehetőséget kínál a Válláskultúra Alapítvány Esztergomban azoknak, akik válás előtt állnak, már benne vannak a folyamatban, vagy szeretnének segítséget kapni a családi konfliktusok békésebb rendezéséhez. A 30 perces előzetes bejelentkezéshez kötött konzultációk során nem jogi tanácsadás zajlik, hanem lelki, gyakorlati és gyermekközpontú támogatás. A következő alkalom augusztus 12-én szerdán 14-től 17 óráig lesz, a részvétel díjmentes, de előzetes bejelentkezés szükséges. Erről részleteket a visitesztergom.hu oldalon találnak. A Komáromi Brigéciói Légió tábor idén augusztus 12-én 17 órakor tartja nyílt napját a Szönyben található helyszínen, közel a Varga József utcához és a Stadion úthoz. Az ingyenes programra várják az érdeklődőket. A Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezete és Millenniumi Alapítványa augusztus 13-án csütörtökön 17 órai kezdettel Legenda és Valóság címmel tart vetített képes történelmi előadást. A rendezvényen halálának 570. évfordulója alkalmából Hunyadi János hadvezérről, valamint a Nándorfehérvári diadalról tart megemlékezést dr. Tóth Dominik történész. A helyszín a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Zámbó Kornél kiállító terme, a program ingyenes. Augusztus 14-én 18 órakor nyílik meg az Esztergomi Művészek céhe szervezésében Vladislav Nyelepinski lengyel fotóművész Gorszkó című kiállítása a Kapcsolatok házában. A kiállítás középpontjában az 1975 és 1990 között készült esküvői fényképek állnak, amelyek a lengyel családi hagyományokat, társadalmi szokásokat és a hétköznapok világát örökítik meg. A tárlat megnyitóján Szarka Klára fotótörténész kurátormond köszöntött, közreműködik Berec Péter Mónika művész. Augusztus 15-én első alkalommal rendezik meg az Esztergomi Piac lecsófőző versenyét, ahol a főzőcsapatok összemérhetik tudásukat, miközben a látogatókat is ízletes falatok és pezsgő piaci hangulat várja. A szervezők csapatonként biztosítják a lecsó alapanyagait, valamint áramvételi lehetőséget. A bográcsról, az eszközökről és az egyéb hozzávalókról a résztvevők gondoskodnak, amelyek a helyszínen is beszerezhetők. A készételeket szakmai zsűri értékeli, a legjobb lecsót készítő csapat pedig díjazásban részt. Köszönöm.

0: egészségünk, életmódunk.
1: A véradás nyáron kiemelten fontos, hiszen a szabadságolások miatt kevesebb az adományozó, miközben a rövid szavatosságú vérkészletek fenntartása és a balesetek miatti magasabb kereslet folyamatos ellátást igényel. Erről beszélgetett többek között Hamburgerné Újvári Irénnel, a Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei igazgatójával, Nemes Kitti.
2: Hamburgerné Újvári Irén a vendégem, a Komárom-Esztergom vármegyei Vöröskereszt megyei igazgatója. Mindig felhívjuk a figyelmet rá, hogy fontos a véradás minden időszakban, de nyáron különösképpen. Ezt szerintem már lassan mindenki tudja, hogy ilyenkor azért sokan mennek szabadságra, nyaralásra, és nem feltétlenül gyűlik össze úgymond annyi véradó, amennyi szükséges ehhez. De miért fontos, hogy az emberek, hogyha tehetik, és egészségi állapotuk, és aminek meg kell felelni kritériumoknak, megtehetik, akkor miért menjenek el vért adni ilyenkor nyáron?
3: Nagyon fontos a véradás szervezés, ahogy említetted, minden évszakban fontos, de nyáron véradóink is teljesen természetes módon szabadságra mennek, ők sem feltétlenül tartózkodnak itthon. Tehát ilyenkor mindenkinek a figyelmét felhívjuk arra, hogy ha teheti, egészséges, megfelel a feltételeknek, akkor menjen és nyújtsa a karját. Ez az egyik ok. A másik ok, hogy nyáron pont a szabadságolások miatt meg sokszorozódnak a balesetek. Sokkal többször van szükség vérpótlásra, vagy a gyógyszerekhez, vagy egyéb más véralkotó elemre. Ezért nagyon fontos, hogy ilyenkor olyanok is elmenjenek, akik még idáig nem tették, vagy gondolkoznak rajta, vagy éppen betöltötték a 18. életévüket. De nagyon sokszor halljuk azt, hogy valaki azért nem megy el véradásra, mert ő fél a tűtől, nem tudja, hogy mi történik ott, hogy megy ez az egész. Én bátran kapacitálom mindenkit arra, hogy menjen és próbálja ki. Ez az életéből mindössze egy órát vesz igénybe. Kap érte egy egészségügyi állapot felmérés is tulajdonképpen, mert ugye védjük a véradóknak az egészségét. Különböző szűréseken esnek át. Csak akkor abban az esetben vesznek vért tőlük, hogyha az ott lévő orvos azt mondja, hogy igen, egészséges és adhat vért. Tehát ez egyfajta előszűrés. Ez az egyik ok. A másik ok, hogyha mégis úgy érzi valaki, hogy mégsem szeretne, vagy mégsem mer elmenni véradásra, az bátran keressen meg bennünket. Elkísérjük a véradásra. A kolléganők ott vannak, önkéntesek ott vannak, ha kell, fogjuk a kezét első alkalommal mindenképpen. Előtte elmondjuk, hogy miről szól, hogy mi fog történni, pontosan milyen folyamaton esik át a véradás alkalmával valaki, tehát már úgy tud oda menni, hogy egy picit fel tud rá készülni, egy picit úgy érezheti, hogy ott van mellette egy támogató közeg. Tehát mindenképpen javaslom, mindenki tapasztalja meg egyszer azt az érzést, hogy milyen jó az, hogyha valakinek segítünk, ha felállunk a véradó ágyból, akkor az milyen érzés, milyen tudattal áll fel, és amikor megkapja az országos vérellátó szolgálat SMS-ét, hogy kiszállításra került a vér, hogy az mennyire jó érzés.
2: Igen, ez így van. Az jutott eszembe egyébként, hogy azt nagyon tudjuk, hogy vérvételre hogy kell elmennünk, hogy előtte nem szabad enni. Véradásra hogy kell elmenni? Gondolom azért vizet inni kell, főleg, hogyha azt nézzük, hogy nyár van és a hőhullámok jönnek-mennek.
3: Igen, nagyon fontos, hogy felkészülten menjünk véradásra, megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztása, nem alkohol, víz elsődlegesen fogyasztása, nagyon fontos, és nagyon fontos, hogy táplálkozzunk egészségesen, nem nehéz ételek fogyasztását, javasoljuk könnyű ételek fogyasztását, tehát mindenki megfelelő vízmennyiségfogyasztásra és megfelelő ételfogyasztása után jelentkezzen véradásra.
2: Tényleg mennek a hőhullámok, egymást érik ezek a hőségnapok. Ilyenkor a Vöröskeresztnek is van bőven feladata, de nektek mi a feladatotok mondjuk egy ilyen úgymond extrém időszakban?
3: Nagyon fontos az odafigyelés. Ilyenkor is nyáron hiába vannak szabadságolások, azért a mi feladataink nem állnak meg, nem várnak meg, tehát ugyanúgy dolgoznunk kell. Ugye volt már egy vörös kód, úgynevezett vörös kód, és most is a napokban volt és lesz is majd ilyen jellegű tevékenység. Tehát ilyenkor nagyon fontos, hogy odafigyeljünk, tájékoztassuk a lakosságot. A közösségi médiánkban már mennek a felhívások, hogy mi az, amire nagyon oda kell figyelni. Például ilyenek, hogy vízfogyasztás, mindenki megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasszon, ne alkoholt, ne buborékos terméket, hanem ha lehet, vizet fogyasszon, megfelelő, könnyű, szerkezetű ruhába menjen el otthonról, ha nagyon muszáj, védje magát, akár egy kalappal, egy napernyővel, vagy egy sima esernyővel, és tényleg csak akkor menjen mindenki, hogyha nagyon fontos, hogy útra keljen, és vigyen magával vizet. Minimum egy palack ásványvizet, vagy palackot csapvízzel megtöltve vigyen magával, hogy tudja a folyadékot pótolni. Ez nagyon fontos. Ezen kívül pedig, hogyha segítségkérés érkezik, akkor az önkénteseink már tudják, hogy mi a dolguk. Hogyha érkezik egy felkérés, mondjuk, hogyha az autópályán több órán keresztül megáll a forgalom, és úgy látják az illetékes kollégák, hogy ott segítségre van szükség, akkor fogunk menni. Vagy hogyha olyan település van, ahol nem tudják másképp megoldani, akár egy vízhiány, vagy egyéb más okból kifolyólag, akkor a vöröskeresztes önkéntesek fogják vinni a vizet, a folyadékot. De mi magunk is próbáljunk készülni arra, és próbáljunk olyan tevékenységeket elvégezni, ami a saját egészségünk érdekében meg tudunk tenni.
2: Említetted itt az interjú előtt, hogy megújult a honlapotok. Milyen tekintetben mit lehet ott találni, hogyha valaki most rákeres?
3: Teljesen új honlap készült, egy új dizájnnal, egy kicsit megfiatalodtunk, és azon túl, hogy minden projekt, tevékenység, minden megtalálható a honlapunkon, ezen túl az elsősegélynyújtás vizsgáztatás is online rendszerbe fog történni, tehát már online tud mindenki vizsgára jelentkezni. Ez úgy működik, hogy a www.oroskeresztkötőjel.com.est.hu oldalon megtalálja nagyon könnyen, hogy hol tud vizsgára jelentkezni, ott a kért adatokat megadja, ami egyébként megegyezik azzal, amit idáig a telefonos vizsgajelentkezéskor meg kellett adni, és hogyha rákattint arra, hogy jelentkezik a vizsgára, akkor azonnal kap egy visszaigazoló e-mailt, amiben minden információ megtalálható, és azt szerint tud eljárni. Ezen kívül megtalálhatóak a projektjeink is a honlapunkon, az új, megújult honlapunkon, és ebből talán kettőt emelnék ki. Az egyik az egy Európai Uniós forrásból megvalósuló Tatabánya egészségért elnevezésű program, ami most már hamarosan indulni fog. Ezek különböző szűrőprogramokat jelentenek, különböző anyáknak szóló tevékenységeket, illetve főzési workshopokat az egészséges ételek elkészítéséről. Majd 10 iskolába is el fogunk látogatni, és a gyerekeket próbáljuk az egészséges életre nevelni, úgymond, hogy ez is egy nagyon kiemelt programunk, projektünk, és van a kapcsoló projekt, ami olyan embereknek nyújt fejlődési és munkára felkészítési lehetőséget, akik valamilyen hátrány miatt nehezebben tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon, így őket fejlesztjük, képezzük, védett munkahelyet szeretnénk létrehozni számukra, de erről a projektről is tudnak bővebben olvasni a honlapunkon. Egyébként pedig a közösségi oldalainkon is tudnak erről tájékozódni, megtalálhatók vagyunk a Facebookon és az Instagramon is.
2: Tehát akkor mindenki, nagyon fontos, hogy tényleg ebben a nyári időszakban, hogyha teheti, menjen el vért adni, mert életet menthet ezzel, illetve akkor keresse fel a Vöröskeresztnek a honlapját is. Nagyon szépen köszönjük a hasznos információkat, tanácsokat.
3: Én is köszönöm a lehetőséget.

0: Vételkörzetünk értékei.
1: Júniusban rendes testületi ülést tartott a Koroszlányban, amit júliusban egy rendkívüli közgyűlés követett. Hogy ezeken az eseményeken milyen fontos döntések születtek, arról Takács Károllyal, Oroszlány polgármesterével beszélgetett Nemes Kitti.
2: Takács Károly Oroszlányváros polgármestere a vendégem, és elmaradtunk egy kicsit itt a nyár kezdetén a beszámolókkal, de bepótoljuk ezt, ugyanis júniusban volt rendes testületi ülés, mint előtte való hónapokban is, és itt is azért sok fontos dologról volt szó. Az egyik például, hogy rendkívüli támogatás jogcímre nyújtanak be pályázatot, nem tudom, hogy nyújtottak vagy nyújtanak, illetve hogy ennek mi az oka.
3: Igen, hát valóban sok napi rend volt a június testületi ülésen. Egy részük, nagy részük nyilvános, kisebbik részük jogi okok miatt zárt ülés volt. Ennek a konkrét kérdésnek az a háttere, hogy sajnos az önkormányzatunk a iparizési adó előzetes bevételeinek a átszámításán arra kellett szembesüljön, hogy a 25. év után járó összbefizetések csökkentek és jelentős mértékben. Tehát ugye ezek nem nagyon kitárolható adótitkok, de annyiban azért megemlíthető, hogy az egyensúly érdekében az önkormányzatnak ezeket a várhatóan kieső forrásait valami módon pótolni kell. Most miután ez nem a mi hibánk, ezért ezeket általában költségvetés kompenzálja. Bonyolult technikai ügy egyébként ennek a lerendezése, mert tulajdonképpen a töbletet, amely itt vártunk ezzel kapcsolatos ügyet, ugye vissza kell utalni, mert gyakorlatilag arról van szó, hogy többet fizettek be, mint ami éppen az ő számításuk szerint a költségvetési évük után kellett volna, tehát ezt vissza kell utalnunk, azután tarthatunk rá igényt a gyakorlatilag a késő rész pótlására. Hát ez egy elég hosszú algoritmus, ennek egyik ilyen stációja volt ez, amiről egy szó van.
2: A másik fontos dolog, amiről szó volt, a térfigyelő kamerarendszer bővítése, ami azt gondolom, hogy sok városban egy fontos kérdés és egy fontos fejlesztés. Mit lehet tudni, mivel kapcsolatban döntöttek?
3: Már nincsen a városok közötti összehasonlítás a kezemben, de hogy környékről tudom, Oroszlány városi méreteinél fogva relatíven jó helyzetben van, mert több mint 106 kamera bővül további kamerákkal, és el fogja érni azt a szintet, ami gyakorlatilag az összes kritikus pontnak a megtekintését jelenti. Ez nem ugyanannyi helyet jelent, mert egy helyen több irányú nézés is, és lehetőség is van megfigyelésre. Egy nagy hangsúlyt helyezünk a térfigyelő kamerarendszer üzembiztos fenntartásának olyan szinten, hogy mélyen együttműködünk a megyei, vármegyei és tulajdonképpen más szintű rendőrségi nyomozásokkal is, és így jelentős sikereket tud elérni a rendőrség, miután a térfigyelő kameráink általában olyan bűncselekmények elkövetőit nagyon hamar azonosítják, amelyek egyébként ott több esetben nehéz lenne megósítani. Tehát volt ilyen elmúlt hónapban egy olyan súlyos testisértési erőszak, amit hát a dolgok érintettsége miatt nem mondhatok el, de gyakorlatilag fél napon belül sikerült elfogni az elkövetőt ennek a kameráknak segítségével. Tehát elsősorban mi erre használjuk, és azt kell mondanom, hogy biztonságot erősítő lépésről van szó. Önkormányzat kezésében van, korszerű szoftverek vannak hozzá, nem csak a képet nézik, hanem kvázi elemzés is alkalmasak ezek, például autó színei, rendszámai és egyéb kódolása után le lehet válogatni képi szoftver segítségével, hogy mit keresünk. Hát ez egy igen hatékony rendszer. Nem sajnáljuk rá a fedezeti forrásokat, mert biztonságunkat növeli. Volt egy-két olyan tréfás szituáció is, hogy felismerve ezt a kábítószerelosztó dűlőkben lakó fiatal korúak felmásztak és leverték a kamerát, majd magukkal vitték, és ezáltal pontos GPS adatot adtak arra, hogy hol kell őket elfogni. Tehát nem érdemes kamerarendszernek neki veselkedni, mert nem magát hozza képbe valaki. Hát ez a szempontból jelentős eredménynek tartom ezt.
2: És ugye úgy kezdtem, hogy bővítésről volt szó, hogy lehet tudni, hogy akkor újakat beszereznek, illetve ezek hova kerülnek ki, vagy konkrét jelzés érkezett, hogy hova kellene még kamerát felszerelni.
3: Ezeket de annyira nem propagáljuk, mert nyilván a helyre tesszük, ami eddigiekben nem volt annyira szembetűnő. Ezeknek az a egyik titkuk, hogy ugyan nem felfedezhetetlenek, de szándékosan nem szerepeltetjük hosszú listákon keresztül, hogy hova figyeljenek. Egyébként is láthatók a kamerák. Hát ezek olyan korábban nem exponált hátirutcákba kerültek, ahol sajnos volt gyanú a bűncselekmény elkövetésére is, és ezért úgy döntött a rendőrség együtt konzultálva, hogy ide helyezzük őket. Ezek ilyen szempontból jobb, ha kicsit látásra maradnak.
2: Igen, és valóban nem érdemes semmiféle bűncselekményt elkövetni. Máskor már beszéltünk róla, az iskola kifli programról is szó volt, ez úgy a kisebbeket érinti. Itt miről volt most szó az ülésen?
3: Része annak a gondoskodásnak, amit a gyerekek irányában tanúsítunk, mert ez egy régi program, már évtizedet is megéletett. Itt az a szándék, hogy hogy a gyermek mindenképpen jusson valamilyen ételhez. Most ha elengedik uzsonnával, ha nem engedik el, akkor jusson ételhez, és lehetőleg választhasson. Tehát így van a úgynevezett teljes vagy vízes kifli, vagy teljes ki, vagy félig teljes kérülésű kifli. Ezen általában nagy hitvita van, én eznek vagyok szakembere, hogy is a gyerek mit szeret, nekünk mindegy, tehát itt az arányokkal kísérletezünk. Hát ez napi közel 900 kifliről van szó, tehát ez nem is van kis mennyiség logisztikailag sem, anyagilag sem. Rendkívül sokféle megítélés van ennek az ügynek, és ez egy jó program, vagy nem jó program. Én azt gondolom, hogy jó program, mert ha a gyermek akár megeszi, akár hazaviszi, egy fontos lépést teszünk abba az irányban, hogy a kezdődő étkezési anomáliák, amelyek előbb-utóbb súlyosokká tudnak válni sajnos, különösen gyermekek rossz felfogása vagy nevelőnőzöttsége miatt, egy kicsikét megpróbálunk ezen javítani. Tehát hát elég nehéz lépések ezek, de csinálni kell.
2: Nem tudom, az ártörésről mennyire lehet beszámolni, ott talán városi kitüntetésekkel kapcsolatban javaslatok hangzottak el, illetve ott volt-e valami eredmény, amiről beszámolna?
3: Hát tulajdonképpen az ártöréseknek ugye sajátjuk, hogy túl részletesen majd az események után lehet beszámolni. Hát a városi kitüntetésekből döntés ugye egy kötelező feladat részünkre, a többi napirend esetében pedig olyan cég irányítási vagyonnal kapcsolatos döntéseket szerepeltettünk, amelyek számukra stratégiai jelentőségek, mint például a régi volt hulladékos cégünk okőnek a telephely visszavásárlása ügye, tehát ezeket ugye a szerződéskötés előtt nem illik propagálni, hiszen üzleti titkokat képeznek. Általános stratégiai irány az, hogy a önkormányzat próbálja a tulajdonosi státuszát a kulcscégekben megerősíteni. Ezt töretlenül visszük, ennek hosszú távú érdekei vannak. Ezek szerencsére meg egyezésre találnak a mindegyik oldalon. Tehát ezt én tartom egyik legnagyobb eredménynek, ezt a konszenzust, mert ha nincsen konszenzus, akkor nincs döntés, ha nincs döntés, akkor nincs városi előrehaladás. Ez sok előzetes diplomáciai lépést igényel. Nem baj, hogy így van. Hát egy valami ennek ellen hat a közösségi portálokon levő elfégtelenedett bejegyzéseknek a tömegei, amelyeket nehéz kezelni. Éppen a sajtófőnökömmel erről beszéltünk idefele üvet, hogy ezt a jelenséget hogy lehet kezelni. Hát az a helyzet, hogy nem mi találtuk ki, tehát mi ne is nehezen kezeljük. Tehát az ilyen riportoknak a mérnökkel folytatjuk, bármennyire is egy oldalúságnak tűnik. Egyik értéke szerintem az, hogy legalább itt egy mondatot, meg egy témát elejétől végig el lehet mondani.
2: Igen, ez így is van, és itt lehetőség van erre. A júniusi rendes testületi ülést követte júliusban egy rendkívüli ülés. Miért kellett ezt összehívni, illetve miről volt itt szó?
3: Igen, hát különösen nem szeretjük a rendkívüli ülések megtartását, mert sok jót általában nem szokott jelenteni, de rá kell kényszerülni formai okok miatt. Alapvetően ennek egyik fő generál oka az volt, hogy a országgyűlés úgy döntött, több más döntésével együtt, hogy a polgármester jövedelmét befagyasztja 2024-es szinten, illetve úgynevezett költségtérítési 15%-os juttatását eltörli. Na most ezt a polgármestereken mindenféle testületi döntés nélkül végre lehetett hajtani. A polgármesterek esetében nem, a testületnek van erre hatásköre. És ezért az, hogy ez konfirmálódjon, ezt testületi döntést kell végrehajtani. Ugye az a technikai, számisztikai helyzet, hogy 79% között kell legyen sában a polgármester juttatása a polgármester juttatásaihoz képest. És hát ezt kellett gyakorlatilag számisztikailag rögzíteni, illetve az ő esetükben is törölte a testület a költségtérítést. Így minden fél körülbelül 25%-os jövedelemcsökkenést szenvedett el, mert kilátás volt egy 10%-os emelkedés júliusban.
2: A bányásznappal kapcsolatban lehet már valamiféle információkat tudni, hogy hol lesz, mikor lesz szeptemberben? Mert lassan az is közeledik azért.
3: Igen, hát természetesen lehet tudni, sőt a teljes program, összeállítottuk a teljes programot, tehát gondosan előkészítettük már a bányász és villamos napokat, ami szeptember gyakorlatilag első hétvégéjétől tart, sőt azt megelőzően még van egy kosárlabda verseny is. Hát ennek a programját nem szívesen megosztjuk önökkel, ha eddig nem ismert, gyakorlatilag le van szervez az egész, és igyekszünk minden kit látótérben tartani, például Majkot is, kosárlabda területeket is, a bányászati megemlékezéseket is. Sőt, hát előtt augusztus 20 van, ami pontos állami ünnep, és ezért rendkívül testületülésünk is lesz. Hát ha meg itt vagyunk most aktualitásnál augusztus elején, akkor sajnos a rendkívüli forróság okozta a következményekről is beszélnünk kell. Tehát ezek az intézkedések, amely a víz és villamos energia takarékosságra, ezek sok intézkedés követelnek ahhoz, hogy valahogy túléljük együtt a növényekkel, meg az állatokkal ezt a borzasztó nehéz időszakot, tehát minden szándékunk az, hogy figyelembe véve a központi elvárásokat, azért életlehetőséget adjunk a környezetünknek, hogy túlélje ezt a borzasztó hőhullámot, ami most sajnos ránk sújtódott.
2: Igen, és a város honlapján is tájékozódhatnak erről, meg nyilván az ön közösségi oldalán is. Nagyon szépen köszönjük a fontos információkat.
3: Köszönöm a lehetőséget.

0: környezetünk.
1: Ebben a rekkenő hőségben nem csak mi érezzük magunkat kellemetlenül, háziállataink is szenvednek. Fontos, hogy odafigyeljünk rájuk, gondoskodjunk a megfelelő folyadékpótlásról. Hittaler Andrea arról beszélgetett Bányai Krisztinával, a Tatabányai Ebrendészeti Telep vezetőjével, hogyan óvjuk őket ebben az időben.
2: Rendkívül nagy hőség van, és ugye az emberi szervezetet is nagyon megterheli, és ne felejtkezzünk el arról, hogy ugyanúgy, ahogy mi szenvedünk, szenvednek az állatok is. Mi az, amit tehetünk értük ebben a nagy hőségben?
3: Hát természetesen próbáljuk meg a vizet minél inkább pótolni, mert arra van nekik is a legnagyobb szükségük, meg árnyékos helyek biztosítására. Most nyilván otthon a házi állatainknál, meg állattartó telepen tartott állatoknál tudunk ezen a problémán könnyedén segíteni, viszont gondolni kell a vadon élő állatokra is, meg gyakorlatilag mindenféle olyan állatra, aki ilyenkor hiány szenved a hőségben. Tehát itt most sorolhatnám, de még a bogarakra is gondolnunk kell, hiszen láthatjuk, ha valahova leteszünk egy vizet, hogy a méhecskék is 1620-szal mindjárt ott teremnek.
2: Beszéljünk először a háznál lévő állatokról. Ott például mi az, amire nagyon oda kell figyelni? Gondolok itt arra, hogy milyen időközönként cseréljük a vizüket. Ha esetleg elmegyünk otthonról, akkor nem tudom, engedjük-e be hűvös helyre, ilyesmikre gondolok.
3: Én azt tudom mondani, hogy akinek van lehetősége, nyilván engedje be hűvös helyre az állatát. Ez majdnem hogy csak nem fontosabb adott esetben, mint a víz. De nyilvánvalóan a víz is nagyon fontos. Én magam is állattartó vagyok, 5 kutyám van, az udvar különböző pontjain ki van helyezve víz, ahogy lehetőségem van rá, cserélgetjük, és hát amennyit tudom, beengedem őket ugye hűvös helyre.
2: A tömbházban lévő háziállatoknál ott meg fontos a sétáltatás például. Tehát én nagyon sokszor látom, amikor megyek akár így délbe, vagy nem tudom, 2 óra környékén, hogy ilyen hosszabb sétákra indulnak a kutyusokkal. De gondolom, ez azért ilyen időben nem feltétlenül a legjobb.
3: Nem, ilyenkor, ha tömblakásban élő kutyákról beszélünk, akkor a kora reggeli majdnem, hogy csak hajnali órákba célszerű sétáltatni. Nyilván le kell vinni napközben, akkor csak egy nagyon rövid egészségügyi körre, azt is próbáljuk meg árnyékos részre vinni az állatot, és természetesen amennyire lehet nem betonra, mert a beton nagyon felforrósodik, és akkor a második nagyobb körös sétát pedig este már 8 óra, 9 óra magasságába, vagy akár még később lehet megtenni.
2: Mi a helyzet a játékkal? Mert hát ugye azért tudjuk, hogy vannak olyan fajták, akik nem tudnak lenyugodni, és van, amikor bent is elég meleg van, főleg akinél nincs légkondicionáló.
3: Hát igen, ez egy nagyon nehéz kérdés, és borzasztó lehet egy olyan állatnak egy tömblakásba, de akár családi házas részen is, ahol nem tudják megoldani a hűtését. Hát a játékkal nagyon oda kell figyelni, mivel hogy felhevülhet a játék hevében még jobban az állat, és hát elég sokan kapnak amúgy is ebben az időjárásban hőgutát. Nyilván ezt még nem kell azzal fokozni, hogy ilyenkor déli 12-kor levisszük és eszementül dobáljuk neki a labdát, de természetesen a lakásban sem kell úgymond felpörgetni a kutyát, hanem próbáljuk meg valami mással, ha már mindenáron le kell, vagy le akarjuk foglalni, akkor próbáljuk meg valami más jellegű játékkal lefoglalni. Nyilván vannak olyan állatok, akikkel lehet ilyen logikai játékokat játszani. Nekem is például a Tacsi nagyon szereti a megkeresős, tehát ilyen keresgélős játékokat. Persze nehéz a helyzet egy nagyobb testű állattal, akit úgy lehet lemozgatni, hogy labdáztatunk, meg köteleztetünk, de ezeket sajnos el kell most kerülni.
2: Nálatok például ott az ebrendészeti telepen ilyenkor milyen munka vár, hogyan szoktátok az állatokat hűsíteni?
3: Vannak kihelyezett pancsolóink, azokba cserélgetjük folyamatosan a vizet, az állatok ivóvizeit cserélgetjük, és vannak árnyékolóink. Nyilván nem tudunk róluk úgy gondoskodni, mint az otthon tartott állatokról, de megpróbálunk mindent megtenni azért, hogy átvészeljék ezeket a melegebb időszakokat. Akikre fokozottan odafigyelünk az ebrendészeti telepen is, azok az idősebb állatok, mert nyilván őket viseli meg a legjobban. Próbálunk mindent azért megtenni, hogy túlmenjenek ezen az időszakon, mert azért azt hozzá kell tenni, hogy ilyen melegbe egy idősebb állat, akinek már a keringése nem annyira jó, hát sajnos ilyenkor nagyon sok olyan kutyus van, aki ilyenkor pusztul el az idősebbek közül. Én is szenvedek otthon egy 15 évessel, aki nagyon rosszul viseli ezt a meleget, de nyilván mindent meg kell azért próbálni, hogy valahol a komfortérzetük azért úgymond jó legyen.
2: Ha étkezésről van szó, még erről is beszélünk egy picit, és általában mondjuk délután szoktuk nekik adni az ételt, akkor érdemes ebben a nagy hőségben esetleg változtatni ezen?
3: Természetesen, hiszen az állatok is, akár csak az emberek, ha a nagy a hőség, akkor nincs úgy étvágyuk, vagy nem esznek úgy. Érdemes kora reggel, vagy késő este etetni az állatot. Amelyik kétszer eszik, az ugye kora reggel és késő este, amelyik pedig egyszer, ott a gazdi eldönti, hogy reggel ad, vagy késő este. A semmi szín alatt nem javaslom ebben a melegben, hogyha főleg, ha egy állat konzerves kaját vagy főtételt eszik, és nem kizárólag száraz tápot, hogy ott hagyjuk előtte, mert gyakorlatilag pillanatok alatt beköpik a legyek, és olyan állapotú lesz, amit nem hasznos, ha utána az állat elfogyaszt.
2: Igen, hát erre nem szoktunk gondolni, hogy ugye nekik is nyilván azért nem jó, hogyha romlott ételt esznek. Sajnos ugye kóborkutyák vannak, voltak és lesznek is. Mire figyeljünk oda az ő esetükben, ha kóbor állatot látunk ilyen nagyon nagy hőségben, akkor mit tegyünk?
3: Hát nyilván értesítsünk valami állatvédő szervezetet, vagy az ebrendészt. Ilyenkor is, akár csak a minuszokba, az állat élete múlhat azon, hogy mielőbb segítséget kapjon. Én azt gondolom, hogy akár az állatvédő szervezetek részéről, akár az ebrendészeti telepek részéről gondolom, és bízom benne, hogy az ott dolgozók megtesznek ilyenkor mindent, ami lehetséges, hogy mielőbb segítséget kapjon az állat.
2: Egyébként, hogyha mondjuk van légkondicionáló a lakásban, most így a hűtésről jutott eszembe, hogy vannak nekik is már nagyon jól kitalált ilyen hűsítő matracok, akár egy kis vízzel is fel lehet őket frissíteni, de hogy a légkondicionálóról például mit gondolsz, mert hogy ugye az embereknél is mindig felhívják a figyelmet arra, hogy a légkondicionáló megfelelő használata. Tehát, hogy gondolom azért az ő esetükben is fontos, hogy azért odafigyeljünk, hogy ezt megfelelően használjuk.
3: Hát nyilván az semmiképpen nem egészséges állapot, hogy mondjuk lehűtjük a lakást, tegyük föl egy légkondicionálóval 20-22 fokra, és utána meg mit tudom én, levisszük az állatot a 32-be, még mondjuk este 8-9 óra körül is. Én azt gondolom, hogy nagyon szerencsés az az állat, aki úgy tud ellenni egy lakásba, vagy bárhol, hogy hűtött a helység. Nyilván azért náluk annyira én azt gondolom, hogy a hőfokra, hát, hogy mennyire kell odafigyelni, nem tudom, erről nincsenek tapasztalataim, de mondom, az a része nagyon fontos, hogy ne legyen nagy hőmérséklet különbség a lakás, és azért a levitelnél, vagy ha kiengedjük az udvarra, tehát ilyen 10 fokos különbségek ne legyenek, mert a semmi szín alatt az ő esetükben sem egészséges. Mondom, arról nem tudok nyilatkozni, hogy ízületeik szempontjából mennyire hasznos ez, vagy nem hasznos, mert nyilván azért az embereknek tud ez gondot okozni, főleg ha konkrétan valakire rámegy egy klíma egész nap, de attól függetlenül azért azt gondolom, hogy az állatot se fektessük le oda, vagy a pihenőhelyét se tegyük közvetlenül a légkondi elé vagy alá, mert azért szerintem neki se jó ez.
2: Vigyázzon mindenki magára is, és a házi állatára is ebben a hőségben, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
3: Én is köszönöm, hogy itt lehettem.

0: a hét sporteseménye.
1: Több mint 300 gyermek edz hétről hétre a Tatabányai Sportklub labdarúgó tehetségközpontjában. Az ott folyó szakmai munkáról Nagy Rihárd szakmai igazgató és dr. Garami Dániel operatív vezető mesélt nekem és Rédl Ádámnak, kitérve a hőség jelentette aktuális szervezési kihívásokra is.
2: Ugye ezek azok a kérdések, amiket lehet, hogy így laikusként sokszor az ember nem is gondolna, de azért azt gondolom, hogy a számotokra mindig ilyen adhok helyzetet teremt, ugye, akár most ez a vízhiány, meg ugye a hőség a másik ilyen.
3: Így van, próbálunk mind a kettő ellen védekezni, itt a csapatainak az edzését is átszerveztük a héten a nagy hőségre való tekintettel, tehát általában egy edzés van, és most igyekszünk minden nap több csapatunkot levinni például a Gyémántfürdőbe, hogy strandolni tudjanak a gyerekek, tehát együtt legyünk, mégis a kohézió kialakuljon. De figyelemmel legyünk arra, hogy nehogy esetleg valaki rosszul legyen, vagy bármilyen probléma adódjon.
4: Egyébként lehetne ilyen erőnléti edző program, hogy a vizet áthordani vödörben.
3: Igen, az reméljük, hogy a héten megszűnik, de ezzel már nem kell nekünk bajlódni.
4: Legyen így.
2: Igen, pedig ez egyébként így adná magát. Hát valóban ezzel együtt azért beindult ugye a szakmai munka, és akkor egy kicsit a Ricsihez forgassuk most a mikrofont, hiszen gőzerővel készültök már a szezonra. Nyilván én ezt ugye gyakorló apukaként mondom, tehát hogy nem szoktam ezt eltitkolni, hogy a fiam is focizik, ráadásul itt nálatok a TSC-ben. Tehát
4: és
2: azért...
4: innentől kedvezményesen.
5: persze, van mozgástér mindig a tagdíjrendszerben.
2: Igen, tehát másodperc alapon barterezzük. Ja, azért beszélek ilyen sokat. Nem erről van szó. Szóval, hogy azért én itt látom azt, hogy folyamatosan tényleg egy nagyon-nagyon kemény edzésmunkát azért ezek a srácok, bár a legkisebb korosztálytól beletesznek. Egy picit helyezzük el most így a TSC-t a magyar labdarúgás szövetében. Jó, Ricsi, hogyha valaki esetleg tényleg annyira nincs képben, áll, itt is próbáltam itt azért képbe helyezni a beszélgetés előtt, hogy azért hogyan is épül fel a magyar labdarúgás utánpótlása. Ugye vannak az akadémiák, a tehetségközpontok, ugye a kisebb klubok, és hát ugye ebben az úgymond piramisban ti ugye a tehetségközpontok között helyezkedtek el.
5: Így van, tökéletesen mondtad ezt a piramist, hiszen így van felépítve az MLS rendszeren. Négy szint van jelenleg, ami az utánpótlást illeti. Alulról fölfelé D-kluboknak nevezzük a grassroots klubokat. Igazából körülbelül 1200 ilyen grassroots klubról beszélünk. Minden, ami nem profi labdarúgás, ugye ezt nevezzük grassrootsnak. Ezek a főként kisebb települések, kisebb egyesületek. Fölötte vannak a körzetközpontok, ebből olyan 90 környéki van most pontosan plusz-minusz pár darab. Ők, akik a Bozsik programoknak a rendezvényeit bonyolítják le, és az U11-es korosztályig szól elsősorban az ő feladatuk, ott a kiválasztás a fő feladata egy ilyen körzetközpontnak. Utána következnek a tehetségközpontok, ebből már csak 28 van jelenleg az országban, ide tartozunk mi is, ebbe a B-szintű kluboknak a táborába, hogy így mondjam, és akkor fölötte pedig az akadémiák. 10 kiemelt akadémia hivatalosan, de itt már volt változás, tehát van, aki most nem pontosan ezt a státuszt kapja. Ebből mi nem nagyon érzünk, tehát én még mindig odasorolom, hogy van 10 kiemelt klub, és akkor alatt a következő 28-ban vagyunk mi. Ez is érdekes, itt azért nagyon nagy a szórás, hiszen olyan nagymúltú klubok, amilyek mi is vagyunk, tartoznak ide, viszont van, aki azért a közelmúltban sokkal komolyabb eredményeket ért el például a felnőtt profi futballba, tehát itt olyan csapatok, akik az elmúlt 10-15-20 évben folyamatosan NB1-esek voltak, akár itt Zalaegerszegről, ha beszélünk, vagy a Videótorról, Nyíregyházáról, tehát itt azért komoly a szórás a klubok között, hogy akár milyen anyagi háttérrel és infrastruktúrával tudnak rendelkezni ezek a csapatok.
4: És itt szokás megmászni ezt a létrát, tehát igazából mindig egy szinten följebb kerülhet valaki, hogyha kellőképpen tehetséges. Hány lépésre vagyunk attól, hogy Szoboszlai csapattársa legyünk, hogyha mondjuk nálatok vagyok?
5: Ez egy érdekes kérdés. A jelenlegi magyar utánpótlásrendszer nem teszi lehetővé a fölfelé áramlást. Igazából ez egy érdekes dolog. Én úgy gondolom, hogy a közeljövőben ebben lesz változás. Aha. Már dolgoznak ezen. Most ugye hirtelen jött egy olyan változás, ami azért érinti. Minden embert érinti a sportot, érinti a labdarúgást, és biztos, hogy el fognak kezdeni egy picit változtatni azon, hogy hatékonyabb legyen akár mondjuk a beáramló támogatásoknak a felhasználása.
4: De ez már bőven az a szint, nem? Hogyha én itt jól játszom, akkor lehet, hogy valaki megfigyel, és bekerülök akár a profiligába.
2: Igen, tehát a játékosok, bocsánat, csak annyit, mert szerintem Ádi, te arra gondolsz, hogy csak kicsit ilyen rajlaikus módon fogalmazol, hát hogy ugye a játékosok viszont tudnak egyik szintről a másikra felfele kerülni, hát magának a piramis rendszernek pont az egyik alapja ez, vagy a létjogosultságának
5: abszolút,
2: az indoka.
5: Abszolút, ez a cél. cél. Ez a cél. Ugye mi folyamatosan olyan helyeken futballozunk, olyan tornákon veszünk részt, illetve olyan csapatok ellen játszunk, ahol folyamat megfigyelik a mi játékosainkat, és ez a cél igazából, ahogy mi elvárjuk, mondhatom, hogy elvárjuk kisebb kluboktól, hogy a kiemelt tehetségű játékosait, akik arra predesztináltak, hogy magasabb szinten tudjanak versenyezni, edzeni, őket ide tudjuk hozni, ide engedjék ezek a klubok, sőt, ide irányítsák. Mi ugyanúgy magunkkal szemben nyilván elvárjuk azt, hogy mi pedig segítsük őket, hogyha ők magasabb szinten tudnak lépni, el tudnak helyezkedni esetleg kiemelt akadémián, vagy profi kluboknál a későbbiekben.
2: Idén nyáron is volt ilyen mozgás, ugye? Tehát, hogy tőletek azért mentek játékosok akadémiákra.
5: Mentek a Puskás Akadémiára, Illés Akadémiára, illetve a Ferencvárosba is tudtunk játékost adni. Három különböző korosztályban ráadásul, úgyhogy szerintem ez egy tök jó dolog. A lányainkat ugyanúgy megfigyelik folyamatosan. Volt két kislány, aki igazából már részt vett a Puskás Akadémia edzésein. Jelenleg nálunk a fiúkkal tudnak készülni, ez nekik egy plusz. Úgyhogy majd utána, amikor elválik teljes mértékben a lány és a fiú vonal, akkor lesz érdekes az ő felfelé lépésük.
0: Köztér, heti közéleti és sportmagazin a Forrás Rádióban. Hírek, programok, sportesemények, életmód, értékek és környezetünk. Komárom-Esztergom vármegye hírei itt a Forrás Rádióban.

0: Ez volt a köztéradása 2026. augusztus 9-én itt a Forrás Rádióban. Köszönöm, hogy ma is minket hallgatnak. Búcsúzik a műsorvezető, I.S. Soland.
1: Ez volt a köztér. Friss hírekkel, programokkal, sporteseményekkel jövő héten is itt a Forrás Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és ki!

0: Sziasztok, ő a Dr. Béres, én pedig a nyúl a nyúlevelem pályáról.
1: Szevasztok, én a Dr. Béres. Ez egy új szint, hallgassátok, amíg tart című dalunkat, és amíg tart, addig táncoltatok, mert mi mindig veletek vagyunk.

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
2: Pontban 8 óra van, jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket. Óvatosan a motorokon, főleg ha jön a vihar, megszűnt az első fokú vízkorlátozás Tatabányán. Pénteken többször állt és lassult a vonat közlekedés vármegyénkben. 2026. augusztus 9-e van, vasárnap este. A mikrofonnál Szabó Istánt hallják, és ezek a hírpercek. Már is jönnek a részletek. A nyári időszakban hőségben a motorosoknak is fokozott odafigyeléssel kell közlekedni. Ebben az időszakban hirtelen viharok is kialakulhatnak, hogy ilyenkor mi a teendő, arról Racsné Galambos Gréta rendőrőrnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvívője beszélt. A folytatásban Racsné Galambos Grétát hallják.
3: A motorosok még jobban ki vannak szolgáltatva az időjárásnak, tehát autósok esetében is mindig szoktam javasolni, hogyha hirtelen nagy mennyiségű csapadék hullik le, és valaki úgy érzi, hogy bizonytalan ilyen időjárási körülmények között, akkor egy biztonságos bekötő útra, autópályán, egy autópálya pihenőbe húzódjon félre, várja meg, amíg elvonul a vihar. Ugye motorosoknál ez fokozottan érvényes, hiszen ők csak két kerékkel tapadnak az aszfaltra, és hogyha esőben motoroznak, akkor könnyebben ki tudnak csúszni, főleg, hogyha a sebességet nem csökkentik le. Úgyhogy én azt javaslom, hogyha kedvezőtlenek az időjárási körülmények, akkor inkább ne is induljanak útnak, de hogyha menet közben ér el bárkit egy vihar, akkor hogyha nagy mennyiségű csapadék van, akkor húzódjanak félre, várják meg, amíg eláll a vihar, illetve hogyha újra útnak indulnak, akkor azt vegyék figyelembe, hogy a guminak a tapadása az nem ugyanolyan lesz, mint a száraz aszfalton, tehát ilyenkor megint a sebességcsökkentés és a nagyobb követési távolság tartása, ami hasznos lehet.
2: Megszűnt az elsőfokú vízkorlátozás Tatabányán, ugyanis véget ért a harmadfokú hőségriasztás. A lakosságot érintő korlátozások tehát megszűnnek, de az önkormányzat felkérésére korábban bevezetett energiatakarékossági intézkedések azonban továbbra is hatályban maradnak a városi cégeknél és a városi intézményeknél. Hétfő délután otthonában köszöntötte 95. születésnapja alkalmából Horváth Istvánné Icca nénit, dr. Molnár Attila Komárom polgármestere és Proceller Tamás önkormányzati képviselő. Horváth Istvánné Madaras Ilona néven született 1931. július 27-én Szőnyben. Három testvér közül a legfiatalabbként nőtt fel nővérével, Máriával és Margittal. Dolgozó éveit pénztárosként töltötte, először a Lengyárban, majd a Komáromi mezőgazdasági kombinátnál, ahonnan 1986-ban vonult vissza. Mindössze 19 éves volt, amikor férjhez ment, férjével közel 6 évtizeden át, 59 éven keresztül éltek szeretetben és boldogságban, egészen férje 2009-ben bekövetkezett haláláig. Házasságukból két fia született, akiket 4 unoka és 2 dédunoka is követett. Icca néni jó egészségnek örvend, mint mondta, mindig is a család jelentette a legnagyobb értéket életében. Ma is fia gondoskodó szeretetében él, és a család összetartó ereje ad számára örömet és erőt a mindennap. Számold be Komárom városa honlapján. 64 az esztergomi óvó és tanítóképző tanszéken végzett óvodapedagógus hallgató vehette át diplomáját a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészet és társadalomtudományi karának júliusi diplomaátadó ünnepségén. A végzősök a július 23-i ünnepség második turnusában kapták készhez oklevelüket a budapesti Szent István Bazilikában. Az egyetem tájékoztatása szerint a 2026-os nyári diplomaátadókon összesen több mint 1100 hallgató szerzett diplomát, közülük mintegy 800-an személyesen vehették át oklevelüket. A Dorogi medence kérdésére az egyetem azt közölte, hogy az esztergomi óvó és tanítóképző tanszéken végzett 64 hallgató mellett további 46 Budapesten végzett óvodapedagógus is átvehette a diplomáját, így összesen 110 óvodapedagógus szerzett oklevelet ezen a képzési területen. Az ünnepség a himnusz eléneklésével kezdődött, majd dr. Kuminec Géza rektor arra hívta fel a figyelmet, hogy a megszerzett tudás mellett az alázat és a személyiség folyamatos fejlesztése is nélkülözhetetlen. Beszédében hangsúlyozta, az alázat nem önmagunk leértékelését, hanem képességeink és korlátaink reális felismerését jelenti, amely felelős döntésekhez és a valódi szabadsághoz vezethet. Dr. Bírhernándor Máté dékán kiemelte, hogy egy katolikus egyetem küldetése túlmutat a munkaerőpiacon hasznosítható ismeretek átadásán. A Pázmány célja olyan értelmiségiek képzése, akik tudásokat

0: A közösség szolgálatába állítják. Beszédének központi gondolata is ezt foglalta össze, a tudás akkor válik értékké, ha mások javára használjuk. A végzősöket a hallgatói önkormányzat és az alumni közösség képviselői is köszöntötték, majd az oklevelek átadását követően közösen mondták el a bölcsész fogadalmat, elénekelték a szózatot, végül a bazilika előtt közös képpel zárták egyetemi éveik meghatározó fejezetét. A diploma átadót Szotyori Nagy Gábor orgonaművész játéka tette ünnepélyessé, számolt be róla a dorogimedence.hu. A rendkívül alacsony Duna vízállása újabb veszélyes második világháborús robbanótestet hozott a felszínre Komáromban. A monostori erőd bástyájánál egy család bukkant a gránátra, a helyszínt lezárták, a tűzszerészek pedig további lőszereket is találtak a meder átvizsgálása során. Augusztus 7-én pénteken többször állt és lassult a vonat közlekedés Vármegyénkben. Volt, hogy a délutáni Railjet vonatra több mint 2 órát kellett várni. Először egy szerencsétlenség okozott fennakadást, amikor Bécs felől érkező Hegyes Halomból 13 óra 28 perc kora keleti pályaudvarra tovább indult. Liszt Ferenc Eurocity Győr-Szent Iván után elütött egy kerékpárost. Majd nem sokkal később megdobálták a Győrbe tartó S10-es személyvonatot Tatabánya előtt. A vonatrongálás miatt a szerelvény nem közlekedett tovább, a mozdony szélvédője pókhálósra tört, több ablak is betört. Tatabányán augusztus 10-én hétfőn a Vértes agórája előtti téren Gulyás László Egér Parádé című egyszemélyes báb előadását láthatják délután 6 óra és este 7 óra között. Gulyás László egyszemélyes előadása interaktív játékos formában vonja be a közönséget, így a gyerekek nem csak nézői, hanem részesei is lehetnek a történetnek. A mese a barátságról, az összefogásról és a fantázia erejéről szól, a program ingyenes. És végezetül sport, Európa-bajnoki ezüstérmes lett egy komáromi sportlövő, Vince Regina, a komáromi Erődök városa SS sportlövője, ezüstérmet szerzett hétfőn a lengyelországi Wroclaw városában, ahol az U23-as Európa-bajnokságot rendezik meg ezekben a napokban. A komáromiak sportlövője a 10 méteres légpuskás számban 629,2 körettséggel a 7. helyen jutott a döntőbe, ahol 252,3 körrel a 2. helyen végzett. Regina mindössze 3 tizeddel maradt le az aranyére. Vince Regina az idén remek formát mutat, a hazai sikerek mellett június elején a csehországi Pilsenből 4 éremmel tért haza, februárban pedig Bulgáriából az U16-os, U18-as Európa bajnokságról csapatban 4. lett. Kedves hallgatók, a hírperceket hallották 2026. augusztus 9-én vasárnap este Szabó Istvántól. Köszönöm figyelmüket, további jó rádiózást, szép vasárnap estét kívánok. Velem legközelebb szombat reggel 7 óra 57 perckor találkozhatnak. Addig is legyenek jók, viszontlátásra!
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Esti mese helyett
3: Legyen tánc!
2: Induljon a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora!
1: Legyen tánc! A Light Session mai rezidense!

vagy nálunk a bulira! Hallgasd a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. Club Session. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még? Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Legyen tánc! A Light Session lemezjátszói mögött ma BRK.

egy kanapé, jó barátok és jó zene. Ez itt a Lunch Session, a Forrás Rádió vasárnap esti lunch műsora.

fel az estét, indul a Lounge Session. Az óra rezidense.

0: Ez a Lounge Session. Az óra házigazdája Norbert van Dél.
1: Két óra, amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
0: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Station. Tarts velünk jövő hét vasárnap is. Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyarország

0: szólj rá! Forrás Rádió, mindig veled!
1: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry. Mások vagyunk, te meg én, mert én megélem a mát. Nem tudtam az elején, de megbosszulja magát. Nekem az a cél.

0: Ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük!
1: Ha azt hiszed, még egy szép álomban vagy, ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója

0: szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.